0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: szóljon a rock, rock, rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. A régi szép idők dalai,
1: minden idők legnagyobb exiuslágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.

0: A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Leszten 107,1 MHz.

5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.

0: a vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Önnek is megette az Autorádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: legendás előadók, a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorok következnek. Először a katolikus vallási műsort hallják Palatinus István plébános szerkesztésében.
1: Mustárnak. A Szabadkai Magyar Rádió vallási műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió vallási műsorának hallgatóit. A bírmálás szentségéről gondolkodunk tovább is. Az egyház részletesen így határozza meg a bírmálás, illetve annak hatását. A bírmálásban a keresztények megkapják a Szentlélek szavakkal ki nem fejezhető ajándékát, amely sajátos erővel ruházza föl őket, és szentségi jegyet vés a személyiségükbe, hogy szorosabban kapcsolódjanak az egyházhoz, és elkötelezve érezzék magukat, hogy mint Krisztus igazi tanúi, a hitet szóval és tettel terjesszék, megvédjék, tanúsítsák az emberek előtt. Természetesen, akiben nincs meg a személyes odaadás, aki bezárja a lelkét a Szentlélek működése előtt, abban ő nem tud valóságosan jelen lenni, nem tudja betölteni, nem tudja elfoglalni igazi helyét, hiszen a keresség szentségében határozottan kimondja az egyház, hogy a szent krizmával való megkenés alkalmával mi Isten templomaivá válunk, az emberi test fölszentelődik, hogy magába foglalja a Szentlélek Isten ajándékait, amik segítik abban, hogy egyre jobban Krisztus képmásúvá váljon a megbírmált ember. S aki a bírmálás után nem törekszik a nagykorú keresztény életre, az nem is tapasztalhatja meg annak igazán a gyümölcseit, sem azt az örömöt, amit a Szentlélek Isten ajándékoz az embernek. Valójában fölmerül bennünk a kérdés, hogy akkor kinek van igazán értelme a bírmálás szentségében részesülni? Vajon ez egy tömegcselekvés, ezt mindenkinek meg kell tenni, mindenki kell, hogy részesüljön benne, akár tudja, hogy mi történik, akár nem, vagy hogyan is, miként is járulhatunk a bírmálás szentségéhez? Az egyház erről így gondolkodik. Bírmáláshoz az járulhat, aki vágyik mindarra, amit a szentség nyújtani akar, aki vágyik magára a Szentlélek Istennel való szeretet kapcsolatra, és azokra a kegyelmi ajándékokra, amelyeket a Szentlélek ad, aki az egyházi közösség fölnőtt tagjaként akar tovább élni, és ezt a tagságot, ezt tudatos részvéttel akarja megélni. Aki érzi a krisztusi küldetés felelősségét, és örömmel kész vállalni is azt. Ahhoz, hogy valaki mindezeket vállalni tudja, bizonyos emberi érettségre van szükség. Ezért a nyugati egyház azt kéri, hogy bírmáláshoz csak a már érett korban levő személy járulhasson. Személyes érettségről a 13-14 éves kor előtt többnyire nem beszélhetünk. Ezért a püspöki karaink a bírmálás ajánlott alsó korhatárának a 14-15. Életévét jelölték meg. Ezért történik már a mi egyházmegyénkben is, hogy majdnem minden egyházközségben, különösen amióta iskolai hitoktatás is létezik, itt meg kell jegyeznünk, hogy ez nem készít föl a bírmálás szentségére, alapvető ismereket ad a hitünkkel kapcsolatosan. De a szentségekre való fölkészítésnek a helye mindig a hitközösség, az egyházközösség, amely egy plébániához kötődik, egy kijelölt templomhoz, és ennek a közösségnek az életéhez, hogy benne részt vegyen, hogy megismerje a közösségnek a belső lelkületét, és hogy akarjon ennek a közösségnek maga is élő tagjává lenni. A keresztény Istennek lefoglalt, elkötelezett ember elkötelezi magát már a kerességben, ugyan többnyire csak szülei és a keresztszülei által. Mert ez a csodálatos beavatás az isteni életben, emlékezzünk vissza,
két úton történhet. Az egyik út a felnőtt keresség által, amely egy komoly fölkészülés után a katekumenátus útján vezetve jut el a Krisztussal való teljes közösségbe a keresség, a bérmálás és az oltári szentség vétele által húsvét vigíliáján. Ez vonatkozik a fölnőtt megkeresztelkedőre, aki Krisztusivá akar lenni, illetve keresztényé. Gyermekek helyzetében ez az út egy másik kiteljesedés utat jelöl ki, a folyamatos beavatásnak az útját, egy csodálatos növekedési lehetőséget, amely elkezdődik a gyermekkeresség által, ahol a szülők tudatosan vállalják azt is, hogy a gyermekeiket a keresztszülőkkel karoltva, meg az egyházközséggel is, a hitoktatókkal, a katekétákkal segítik a keresztény életbe való belépésre.

0: ez a folyamat elkezdődik a gyermek számára kiszolgáltatott keresség szentségével, majd a család közösségén belül való növekedés által növekszik a hitben a szülők, keresztszülők, nagyszülők, rokonok segítése által, hogy fölismerje a jó és a rossz választásának lehetőségét a szabadságában való jó döntések mellett való kiállását, hogy megismerje a bűnbánat szentségét, majd a Krisztussal való egyéválás nagy ajándékát az oltári szentség vétele által, és ezáltal egyre mélyebben értse meg a keresztény létnek az alapját és a foglalatát, magát a szentmisét, a szentmise ünneplésének valódiságát. Tovább vezetve Krisztussal együtt növekedjen az isteni életben, az atya gyermekeként, Krisztus testvéreként, és a kellő időben részesülhessen a Szentlélek Istennel való betöltekezésre. Milyen csodálatosan láthatjuk ezt magának Jézusnak az életében is, amikor megkeresztelkedik, és a Szentlélek Isten jelét adja, az atya hangja hallatszik, és a Szentlélek mint egy galamb képében mutatja meg önmagát az élet erejével, az élet dinamizmusával öleli körül Jézus emberségét, és megszilárdítja, megmutatja, bemutatja, mint azt a fiút, akiben az atyának kedve telik, hogy mi is hallgassuk őt, és kövessük az ő tanítását, hogy Jézus szeretetében el tudjunk mi jelni. Az egyház a Szentírás egy képét használja itt. Azt mondja, hogy ezekben az életre elkötelező szentségekben Isten elfogadja odaadásunkat, és mint egy megpecsétel minket. Úgy is szoktuk mondani, hogy a szentségekben Isten eltörölhetetlen jelet ír a mi lelkünkbe. Ettől kezdve az egész örökké valóságon át látható lesz rajtunk, hogy mi elkötelezettünk Krisztussal az egyházban a három személyű egyisten mellett. A bírmálás szentségének a kiosztása pedig azt mutatja meg nekünk, hogy a bírmáló cselekvése által az egyház tettében Isten elfogadja mi szándékunkat, elfogad bennünket. Szent Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben ezt mondja: nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítetről. A Szentlélek az atya és a fiú szeretetéből, teljes egymásnak adottságából származik. Jézusnak a földön is a kereszt teljes önátadásáig kellett elmennie, hogy a Szentlélek kiáradhasson ebben a világban. És ezt Jézus tudatos tettel valósította meg. Ő vágyott arra, hogy az életét áldozza föl értünk, hogy elnyerhessük bűneink bocsánatát, hogy kiengesztelje az atya igazságosságát minden ember üdvösségéért. Jézus nem csak egy látszólagos írítség következményeként elítélt is halálra adott tanító. Jézus maga a küldetés teljességét látja ebben a történésben, amikor tudatosan igent mond az atyának: ha lehetséges, múljék el ez a kehely tőlem, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen meg a te akaratod. Jézus kereszt halálával tette teljessé a szeretetét az atya is a teremtett világ irányába, az atya irányába, aki benne, Krisztusban teremtette ezt az egész csodaszép világot, és a világ csúcs pontjaként magát az embert, akiben egyesítette az anyagot és a lelket. Így ajándékozza nekünk majd az atyával együtt a szent lelket, hogy bennünk működhessen ez az isteni szeretet, és bennünket is beépítsen a Szent Háromságos lét szeretet közösségébe. Így ismerjük föl saját magunkat, mint Isten kedves gyermekeit, teremtményeit, akiben helyre állt Jézus Krisztus szenvedése, halála és föltámadása által az isteni teremtett és teremtő szeretet elbontódik, ledül az a válaszfal az ember és az Isten között, amit maga az ember emelt, azzal, hogy a szabadságában önmagát választotta az Istennel való együttlétezés helyett, mert elhitte a gonosz kísértő hazugságát. Milyen csodálatos az Isten, hogy soha nem mond le az emberről egyikünkről sem, mindig nyitva tartja szeretetét irántunk, és a fiát és a lelket küldi hozzánk, önmagát adva nekünk, hogy mi a szabadságunk által merjük őt választani, és elinduljunk felé a hitünk útján, a szeretet útján, amely teljesíteszi bennünk a földi és az örök életet. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindannyiatoknak Istentől áldott szép hétvégét. Palatinos István atya voltam. A műsor a Szerbia Mária Rádió magyar szerkesztőségének megbízásából készült. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
1: A Mustármag című műsort a Mária Rádió készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspökének szerkesztésében.

Sok szeretettel köszöntöm a Református Egyház vallási műsorának minden hallgatóját. Felolvasom Istenek igéjét, a Márk evangélium a második részének 13-tól 17-ig terjedő verseiből. Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig oda ment hozzá, és tanította őket. Amikor tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá, kövess engem. Az pedig felkelt és követte őt. És történt, hogy mikor Lévi házában, az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és tanítványai mellé, mivel sokan voltak és követték őt. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. A felolvasott történet Kapernaum városában történik. Kapernaum jelentése az, hogy a vigasztaló faluja. Az a település, ahol a vigasztaló lakozik. És úgy tűnik, hogy valóban ráélik ezen éve erre a településre, hiszen az Új Szövetség többször is úgy említi Kapernaumot, mint Jézus városát. Itt volt Jézus tevékenységének a központja. Bár a vigasztaló falujának nevezi, hogy ez nem azt jelentette, hogy ott mindenki meg volt vigasztalva. Körülötte továbbra is éltek olyan emberek, akik keserűségben éltek, akik bűnben éltek, akinek szükségük volt a szabadulásra. És ez a kép nagyon jól ráillik a mai világunkra. Hiszen elküldte erre a világra Isten az ő vigasztalását Jézus személyében. Jézus eljött, megváltotta a világot. Majd pedig elküldte a másik vigasztalót, pártfogót, az ő szent lelkét. De mégis ez a világ még mindig tele van keserűséggel, fájdalommal, szenvedő emberrel, olyan keresztjénekkel, akik hallanak Istenről, tudnak Jézusról, mégis keserűségben élnek. Úgy érzik, hogy csődöt mondott az életük, értéktelennek érzik magukat. Talán mert mások nem értékelik őket, talán önmagukat sem értékelik. Ez a történet arról szól, hogy Jézus értékel minket. Értünk jött el, hogy minket megszabadítson, hogy visszaadja a régi értékünket. Azt halljuk, hogy egy Lévi nevű vámszedőt szólít meg, és ez a Lévi követi Jézust. Felmerül a kérdés, hogy miért lett vámszedő ez a Lévi? Olyan könnyen be tudunk skatujázni embereket, rá tudjuk mondani, hát igen, ezek bűnös emberek, mert hogy a vámszedő hivatal ugye egy bűnös foglalkozás volt, hiszen legtöbben csalók voltak, legtöbben sikkasztottak, közmegvetésnek örventek, hiszen nem csak csaltak, hanem a rómaiakat is kiszolgálták. A római elnyomókat, a pogányoknak voltak a kiszolgálói. Vajon miért vállal olyan hivatalt, olyan szolgálatot valaki, amiről tudja, hogy bűnös foglalkozás, ami közmegvetésnek, utálatnak örvend? Miért tesznek az emberek néha olyan dolgokat, amelyek miatt talán eltávolodnak másoktól? Hiszen senki sem születik bűnözőnek. Igen, bűnösnek születik mindenki, de nem bűnözőnek. Senki sem születik rablónak, terroristának, alkoholistának, kábítószerfüggőnek, hanem azzá válik. Érdekes, ha elmélyedünk Lévi életében, a róla szól adatokban, kiderülhet az, hogy talán egy jó családból származott, jó neveltetésben részesült személy volt. Fontosnak tartja az Új Szövetség megjegyezni, hogy Alfeusnak hívták az apját, ami azt jelenti, hogy tanító, vezető. Ő volt a tanító fia. De az ő neve sem teljesen tisztázott, hiszen Márk és Lukács Lévinek említi. Máté evangéliumából viszont kiderül, hogy ő magáról szól ez a történet. Amikor ezt az elbeszélést elmondja Máté, akkor nem a Lévi nevet említi, hanem azt mondja, hogy a Máté. Máté a vámszedő. Vagyis az a személy, akiből lesz majd a Máté evangélista, aki leírja az első evangéliumot. Egyesek szerint a Lévi név a származására utalhat. Hogy Lévi törzséből származott. A léviták ugye Izrael népén belül egy külön közösséget alkottak. Az ő feladatuk volt a templom körüli szolgálat, az áldozatok helyes bemutatása, a törvény felügyelés, a vallási élet felügyelete. Ők tanították Isten igét. Sőt, ők képviselték a népet Isten előtt. Ők hordozták a lelki-szellemi terheit a népnek. Hogyan lesz egy lévitából vámszedő? Hogyan csúszhat így le? Talán ki akart törni, talán túl szigorú volt az egész számára, belefáradt, talán képmutatónak talált az egész vallásoskodást. Talán azt gondolta, hogy ha más irányba megy, még ott is meg fog állni, ő továbbra is lévita marad,
és kiderült, hogy tévedett. Minden esetre Lévi személyében a félresé került emberi életet láthatjuk. Lévi a vámszedő, a tanító fia, aki csődöt mondott, aki sikertelenségben él, akit megvetnek mások, és ő is saját magát megveti. A Lévi név már csak gúny névé vált. Aki csődöt mondott, aki sikertelenségben él, akit megvetnek mások, és ő is saját magát megveti. A Lévi név már csak gúny névé vált. Könnyű pálcát törni Lévi felett.

múltban elkövettek, és legszívesebben talán eltitkolnának. És sok keresztény van, aki ugyanúgy megveti önmagát. A környezete sem értékel, és megveti talán, és ő sem értékel igazán önmagát, és keserűségben él. Bár szeretne kitörni ebből, szeretne változtatni, de nem tudja, hogyan. Ez a Lévi is szeretett volna változni. Jól mutatja azt, hogy amikor Jézus megszólítja, akkor rögtön felugrik és követi őt. A nagy örömhír ebben a történetben az, hogy jön Jézus. Jön Jézus és megszólítja Lévit. Megszólítja, hogy Lévi, te mit keresel itt? Te nem erre lettél teremtve. Nem ez a te rendeltetésed. Jézus értünk jött el. Jézus a bűnösökért jött el. Persze vannak, akik felkapják ilyenkor a fejüket, és azt mondják, de hát én nem vagyok bűnös, én nem öltem meg senkit, nem raboltam ki senkit. Az igaz tanítja, hogy mindannyian bűnösnek születtünk. Mit is jelent ez a szó, hogy bűnös, vagy bűn? Az újszövetségi görög nyelven szó szerint azt jelenti a célt tévesztő ember. Mint egy íjász, aki a célra kellene, hogy nézzen, és leveszi a tekintetét, és mellé lő. Az embernek Istenre kellene nézni folyamatosan. A bűnbeeséssel levette a tekintetét a célról. Maga a szó, hogy ember, az antroposz, amiben jön ugye az antropológia, az embertan, szó szerint azt jelenti, hogy a felnéző, felfele néző lény, a visszanéző lény. Mert ez lenne az ember rendeltetése, hogy felnézzen Istenre. Isten letekint rá a maga alkotására, és az ember visszanéz. Az ószövetség ember gondolkodásában ez különböztette meg az embert a többi lénytől. Hogy a többi lény lefele nézett, az embernek pedig az lett volna rendeltetés, hogy felfelé visszanézen az ő alkotójára. És amikor Jézus megszólítja Lévit, akkor ebben a megszólításban az van, hogy Lévi, te nem erre lettél teremtve. Te arra lettél alkotva, hogy felfelé nézzél. Visszatekints a te uradra. És a mai igényben ezt mondja az Úr, hogy te egy nagyon értékes személy vagy. Téged maga Isten alkotott. Lehet, hogy a környezeted nem értékel. Lehet, hogy sokszor te önmagadat nem értékeled. Megveted magadat, és talán mások se is megvetnek. De Isten nagyon értékel. Istennek nagyon fontos vagy. Olyan annyira fontos voltál, hogy elküldte erre a világra az ő egyszülött fiát, Jézust, hogy megváltson téged. És Lévi ezt megérti. Ezért van az, hogy amikor Máté evangéliumát olvassuk, amikor önmagáról ír, akkor nem azt mondja, hogy a Lévi, hanem azt mondja Máté. Máté szó szerint azt jelenti, hogy Isten ajándéka. Máté megérti, hogy én Isten ajándéka vagyok. Igen, hibákat követtem el a módban, elbuktam, csődöt mondtam, de ettől még Isten ugyanúgy szeret és értékel. Máté visszatekint Jézusra. Visszanyeri az ő rendeltetését. Ez a te rendeltetésed, drága hallgató, hogy az Úrra néz, Istenre tekints. Te Isten ajándéka vagy ennek a világnak. Isten ajándéka vagy a családodnak, a környezetednek. És lehet, hogy nem értékelnek téged. Lehet, hogy nem érzik, hogy milyen nagy ajándék vagy, de Isten nagyon jól tudja. És csak azt várja, hogy tekints vissza rá. Máté visszatekint az ő alkotójára, és annyira örvendezik, hogy visszanyerte rendeltetését. Ugye a többi vámszedőt, többi bűnöst is összehívja, és azt mondja, gyertek, örvendezzetek, gyertek, itt van az a valaki, aki értünk jött el, aki visszaadja mi értékünket. Hát örvendezünk mi is ennek az Urunknak. Magasztaljuk őt. Függetlenül attól, hogy mit mondanak mások, mit mond a világ, mit mond a környezetünk. Döbbenj rá. Jöjj rá, drága hallgatom, hogy te Isten ajándéka vagy. És töltsd be ezt a rendeltetésedet. Tekints vissza te uradra, és élj úgy, mint az ő ajándéka. Élj a te uradnak. Amen. Imádkozunk. Köszönjük, Urunk, hogy te kegyelemmel hajolsz le hozzánk. Köszönjük, Istenünk, hogy te eljöttél erre a világra, amely nem volt méltó erre. És a világ bizony nem akart téged befogadni, ahogy a sötétség nem akarta a világosságot befogadni. És sokszor mi is így viselkedünk, ellenállunk neked, csak a magunk hasznát keressük. Segíts nekünk most abban, hogy megnyíljon a mi szemünk, hogy rá tudjunk nézni, és neked engedelmeskedjünk. Hálások legyünk a te szeretetedért, irgalmadért, kegyelmedért. Imádkozunk azokért, akik elbuktak, akik sötétségben vannak, akiket még mindig fogva tart a haszonleső és rabsága. Irgalmazz nekik, és nyisd meg az ő szemeiket. Köszönjük, hogy a te szabadításodat adod nekünk. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, Jézus nevében. Amen. Imádkozzunk azzal az imádsággal,
amelyre maga az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk,

atyánknak, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindenkinek áldott, kellemes hétvégét, úrnapját kívánok. Áldás, békesség!

0: A Szabadkai Magyar Rádióban evangélikus műsor következik.
1: Erős vár a mi Istenünk! Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.
2: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amelyet írva találunk a Máté evangéliumának 7. fejezetében, annak a 16. versében a következőképpen. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Amen.

0: Kedves hallgatók, a hegyi beszéd végéhez közeledve Jézus komoly figyelmeztetést intéz tanítványaihoz. Nem vigasztaló, nem bátorító szavakkal kezdi ezt a szakaszt, hanem óvásra int. Óvakodjatok a hamis prófétáktól. Ez a figyelmeztetés nem csak az akkori tanítványoknak szólt, hanem mindenkor keresztényeinek, így nekünk is. A hamis próféták veszélye abban rejlik, hogy nem könnyű őket felismerni. Jézus azt mondja róluk, hogy bárányruhában jönnek, belül pedig ragadozó farkasok. Nem ellenségként mutatkoznak be, nem hirdetik magukról, hogy tévútra akarnak vezetni, éppen ellenkezőleg. Sokszor vallásosnak, kegyesnek, meggyőzőnek látszanak. Szavaik szépek, fellépésük magabiztos, és első látásra minden rendben lévőnek tűnik velük. Éppen ezért Jézus nem arra tanít, hogy a külsőt nézzük, hanem arra, hogy a gyümölcsöket vizsgáljuk meg. A gyümölcs a fa valódi természetét mutatja meg. Nem a levelek, nem a virágok, hanem a termés. Az almafa almát terem, a körtefa körtét. A rossz fa nem tud jó gyümölcsöt teremni, és a jó fa sem terem rosszat. Mit jelent ez a lelki értelemben? Azt, hogy az ember valódi hitét nem elsősorban a szavai mutatják meg, hanem az élete. Könnyű szépen beszélni Istenről. Könnyű hitvalló mondatokat mondani. Könnyű vallásos külsőségeket gyakorolni. A kérdés azonban az, hogy milyen gyümölcsök teremnek az életünkben. Megjelenik-e a szeretet, a türelem, az irgalom, az igazságosság, a megbocsátás, a szelídség, az alázat? Ezek azok a lelki gyümölcsök, amelyek Krisztus jelenlétéről tanúskodnak. Jézus figyelmeztetése azonban nem csak másokra vonatkozik. Könnyen beleeshetünk abba a hibába, hogy rögtön más emberekre gondolunk. Vajon kik a hamis próféták? Kik azok, akik rossz úton járnak? Jézus szavai azonban először mindig önvizsgálatra hívnak bennünket. Milyen gyümölcsök láthatók a mi életünkben? Vajon hitünk csak szavakból áll, vagy valóban formálja mindennapjainkat? Az ige szakasz második része még komolyabb kérdés vet fel. Jézus azt mondja, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram. Ez megrázó kijelentés, hiszen ezek az emberek nem hitetlenek. Ismerik Jézus nevét, megszólítják őt, sőt azt mondják, nem a te nevedben prófétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ördögöket? Nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? Vagyis vallásos emberekről van szó, olyanokról, akik jelentős lelki tevékenységet végeztek. Mégis azt hallják, sohasem ismertelek titeket. Miért? Mert a kereszténység nem pusztán vallásos cselekedetek összessége. Nem elsősorban arról szól, hogy mit teszünk Istenért, hanem arról, hogy kapcsolatban vagyunk-e Krisztussal. Lehet valaki vallásos, és közben távol maradhat az Úrtól. Lehet valaki aktív a gyülekezetben, és közben a szíve nem Krisztushoz tartozik. Jézus nem azt mondja, nem hallottam rólatok. Nem azt mondja, nem láttam a tetteiteket, hanem azt mondja, nem ismerlek titeket. A hangsúly a személyes kapcsolaton van. Az üdvösség alapja nem a teljesítményünk, hanem az, hogy Krisztushoz tartozunk-e. Ez nagy vigasztalás is számunkra, mert egyikünk sem tudna annyi jó cselekedetet felmutatni, amellyel kiérdemelhetné Isten országát. Nem a mi érdemeink tartanak meg bennünket, hanem Krisztus kegyelme. Nem azért van reménységünk, mert tökéletesek vagyunk, hanem azért, mert Jézus meghalt értünk, és feltámadt értünk. Kérjük ezért Urunkat, hogy őrizzen meg bennünket a hamisságtól, a képmutatástól és az önbecsapástól. Adjon nekünk őszinte hitet, amely nem csak szavakban, hanem tettekben is megmutatkozik, és vezessen bennünket olyan közösségbe önmagával, amelyben egykor örömmel hallhatjuk tőle, jól van, jó és hű szolgám. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
1: Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
5: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
2: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Reklámot hallottak.
2: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vágó Krisztán, rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Augusztus 3-a reggel 8 órától lehet igényelni az üdülési utalványokat a postahivatalokban. Azoknak az időseknek van joguk kérni, akiknek a nyugdíjuk nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Összesen 30 ezer darab, 10 ezer dinár értékű utalványt osztanak ki. Ezek Szerbia szerte felhasználhatók a fürdőkben, a hegyvidéki és más üdülőhelyeken. Az eddigi tapasztalatok alapján a legnépszerűbb idegenforgalmi helyek közé tartozik a Vrnyacskabanya, Szokobanya, Zlatibor és a Toplicai körzet fürdőhelyei. Július 27-ére, vagyis hétfőre tűzik ki a kormány elleni bizalmatlansági indítványról szóló parlamenti ülést, ezt Ana Brnabić, a szerb képviselőház elnöke jelentette be. Brnabić elmondta, hogy a kormány elleni bizalmatlansági indítványról szóló szavazást követően 30 nap áll rendelkezésre új kormány megalakítására. Ha ez nem történik meg, a parlamentet feloszlatják, ezt követően pedig 60 napon belül választásokat kell kiírni. Mint fogalmazott, az is elképzelhető, hogy a parlament továbbra is bizalmat szavaz Macut miniszterelnök kormányának. Csak azt kell megállapítanunk, hogy a parlamentnek van-e bizalma a kormány iránt, vagy nincs, mondta Brnabić. Az indoklás szerint a kezdeményezők azért kérik a bizalmi szavazást, mert megalapozott gyanújuk szerint a kabinet egyes tagjai érintettek a vezérkar ügyként ismert esetben, továbbá kifogásolják, hogy a miniszterelnök ezzel kapcsolatban semmilyen intézkedést nem tett. És munkatársaink is részt vesznek az idei 12. kulturális filmek fesztiválján, amely a Kárpát-medence magyar közösségeinek értékeit, hagyományait és kiemelkedő személyiségeit mutatja be a film nyelvén. Nézzék meg az elkészült filmeket, ha tetszik, lájkolják a YouTube-on. A szavazás augusztus 1-ig tart. És nézzük, hogy milyen időre kell készülni. A csúcsérték 28-29 fok körül alakul majd.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
6: Ébredjen velünk!
2: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
7: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk. Minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
6: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
8: Reklámot hallottak.

0: aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora. A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
2: Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, itt a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán Billy Idol-lal indítottuk ezt a gyönyörű szombat reggelt, és itt lesz velünk még Boniem és a Rasputin, illetve ezen kívül még Végvári Ádám és Bob Marley is ebben az órában. Na de nem sorolok fel mindenkit, először is köszönti önöket fő és felelős szerkesztőnk Dédi Zuzanna, mai adásvezető technikusunk Nagy Viktor, Vitya és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Nézzük, hogy mi mindennel készülök, vagy készültünk önöknek a mai napra. Szombat lévén piaci körkép is lesz, mégpedig Vitkovics Alexander kollégám járt a helyszínen. Ezen kívül tegnap már elkezdődött a hertelendi falvi aratónapok, ma pedig folytatódik, azt mégpedig a helyszínre kapcsolunk. Ezen kívül egész nyáron megtekinthető a Jakobai kiállítás a Szabadkai Városi Múzeumban. Erről hallhatnak egy összefoglalót, beszéljünk róla a rovatunkban. Majd nemzetközi halászléfőző versenyre is invitáljuk a kedves hallgatókat, mégpedig Martonosra, ez augusztus 1-én lesz, illetve úszni is megtanulunk, mégpedig Enész Behárovittyal, edzővel, a Sárk Sportegyesület edzőjével. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Na de tudják, Mozaik után következik a Muzsikál a mozi Orosz Ildi szerkesztésében. Filmdalok, amelyek mindig jó újra hallgatni. Nem marad ki a válogatásból a Ponyva regény, vagy a Forrest Gump egy-egy dala sem. Nagyon-nagyon jó kis összeállítást készített önöknek Ildi. Illetve, ha szombat, akkor Slágergyár Manóval. Nagyon-nagyon jó zenékkel készül Manu és önöknek. Na de nézzük, hogy kik ünnepelnek a mai napon. A Kristófok, a Jakabok és a Valentinok. Valentinunknak boldog névnapot kívánunk. Ma nem ő vele dolgozom, de természetesen attól függetlenül, hogy az éteren keresztül nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk nekik. Jöjjön Boniem, visszaugrunk egy kicsit így a 70-es évekbe, mégpedig a zene szárnyán, utána pedig Jimmy Jamison következik itt nálunk a 107,1-en.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú. 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet. 062-92-84-531. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, a saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064-973-86-87-es telefonszámon. 064-973-86-87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó 2010-es évjáratú, megbízható, családi, utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon. Tehát 062

0: 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 21:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ajánló következik.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

8 óra múlt pontosan 40 perccel. Pontban már is mondjuk a magyar szó hétvégi számának témáit. Tudják, ahogy szoktam volt, csak is címeket fogok mondani. Nem csak úgy szokok, hanem fogok mondani. Na már most ma szombatra, vasárnapra szól, július 25-re és 26-ra. Nézzük, milyen címekkel találkozhatunk. Mennyit hatók a kislétszámú osztályok a Magyar Nemzeti Tanács ülésén, oktatás és kulturális intézmények működését érintő kérdésekről tárgyaltak, illetve kisebbeknek létkérdés minden segítség, Vajdaság egyre vonzóbb úti cél, erről is lehet olvasni, vagy a kulcs az erős érdekképviselet. Dr. Pásztor Bálint tusványosan a vajdasági magyarság sorsdöntő kihívásáról is értekezett. 6. oldalon olvashatják el. Erdőtüzek pusztítják Európát, és a termeléstől a mogyorókrémig, erről is lehet olvasni. Na, ténylegesen most már lapozgatok, mégpedig a mai magyar szóban. 4. oldal, az államot vagy a gazdákat terheli a felelősség, a szakértők vitatják az afrikai sertéspest is terjedésének okait. Erről is lehet olvasni, vagy akár arról, hogy minden 7. munkavállaló határozott idejű szerződéssel dolgozik. Vagy egy ilyen cím is, a kormánnyal szembeni bizalmatlanságról, ezt az 5. oldalon lehet elolvasni. És ha megyünk tovább, ahogy hallják, ténylegesen lapozgatok a mai magyar szóban, felújítják a városházat, ez már Újvidék oldalon, illetve hálózatbővítés a telepen is, lezárják a Pétervárady Tesán Podrugovics utcát, erről is lehet olvasni, vagy humanitárius hétfő a strandon. Önkéntes véradásra szólítanak fel a rendőrök, illetve ha tovább lapozgatunk, akkor olyan címmel is találkozhatunk, hogy október végéig még benyújthatók a kérelmek a szabadkai önkormányzathoz, mintegy 6800 az épületnek a legalizálási kérelmét adták át. Hát nagyon szombatosan beszélek a mai napon, ezt kell, hogy mondjam önöknek. Igen, így nagyon érzem én is a hétvégén. Na már most 13. oldal, művelődés. Csongor és Tünde Vajdaság szerte. A Tanya Színház előadásáról is lehet olvasni. Ezen kívül sporttal is találkozhatnak, rejtvényfejtés is van, hirdető is. Hétvégen tehát lehet lapozgatni, aki még nem vásárolta meg, vagy mondjuk nem ugrott ki a piacra, az természetesen gyorsan tegye meg, és legyen itt velünk a 107,1-en, de nem sokára tippet is adunk, pontosan 9 óra után, azzal kapcsolatosan, hogy mit érdemes megvásárolni, és mennyiért a piacon. Tudják, mibe kerül, ami belekerül, rovatunkat ma is hallhatják majd.

A szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója szombaton, július 25-én. 44 esztendős korában meghalt Wild Dóra, szabadkai lakos. Temetése ma 12 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. 84 éves korában elhunyt Borka Prole, újzsednik, Nyegos utcai lakos. Temetése ma 14 órakor lesz az újzsedniki temetőben. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33-as.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A 2027-es intézményi tervek, a magyar tannyelvű osztályok megnyitása és az oktatási intézmények működését érintő döntések kerültek napirendre a Magyar Nemzeti Tanács 26. rendesülésén. A testület megszavazta a 15 főnél kisebb osztályok megnyitásáról szóló javaslatot is, amely alapja a vajdasági magyar oktatás hosszú távú megmaradásának. Augusztus 4-én kezdik folyósítani a júliusi nyugdíjakat Szerbiában, közölte a köztársasági nyugdíj és rokkantbiztosítási alap. Elsőként az önálló tevékenységet folytató nyugdíjasok juthatnak hozzá a pénzükhöz augusztus 4-én, függetlenül attól, hogy a számlára utalást vagy a készpénzes kézbesítést választották. Egy nappal később, augusztus 5-én a katonai és a mezőgazdasági nyugdíjasok következnek a legnépesebb kategóriába, vagyis a foglalkoztatott kategóriába tartozó személyek zárják a kifizetési sort, ők ugyanis augusztus 10-én kapják meg a pénzüket a bankszámlával rendelkező érintettek számlára, számára pedig augusztus 11-én utalják át a júliusi nyugdíjakat. A szerb rendőrség őrizetbe vette a belgrádi 1982-es születésű díjat, mivel megalapozott a gyanú, hogy illegális határátlépés elősegítése és embercsempészés bűncselekményét követte el. A 44 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy 13 migránst próbált illegálisan szállítani az ország területén. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a Vrányai rendőrkapitányság munkatársai és a bulgáriai határszakaszért felelős regionális határrendészet központ együttműködésével csütörtökön Szurdulica térségben állították meg a férfi által vezetett furgont, amelyben 13 migráns találtak. A Vrányai felsőfokú ügyészségének utasítására a gyanúsítottat legfeljebb 48 órás őrizetbe vették, majd büntető feljelentéssel együtt az ügyészség elő állították. És nézzük, hogy milyen időre kell számítani, mégpedig a mai napon per pillanat Szabadkán és környékén 23 fokot mérhetünk. Az időjósok szerint ma 28-29 fokra kell készülni, holnap egy csöpnyi kis eső majd lesz, illetve utána 30 fok felé emelkedik majd a hőmérő higanyszála.
6: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
0: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
6: 107,1 MHz.
0: Mi más?
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jovan Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Mios.rs.
9: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
10: A nap minden reggel fel kell, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
11: Reklámot hallottak.

0: 9 óra múlt, pontosan 13 perccel mai Mozaik című műsorunk következő órájába értünk. Katona Klárit hallhattuk és a savanyú csokoládét. Na de nem savanyú lesz, amiről most beszélgetünk, és nem is a savanyúságokról, de mibe kerül, ami belekerül, mégpedig piaci körkép árakkal. Hát szétnézünk a tejpiacon, vagyis kollégám Vitkovics Alexander szétnézett, és most el is mondja önöknek, hogy mit látott, milyen változatos kínálatot, illetve az árak hogy pörögnek. Hát gondolom görögdínje még mindig van. Én például magyar kanizsán vettem tegnap, vagyis vettünk görögdínyét, és azt kell, hogy mondjam, hogy a kezdeti lelombozódásom ezzel kapcsolatosan meg kell, hogy osszam önökkel. Nem volt eddig a pontig olyan jó görögdínye, bár én inkább sárgadínyes vagyok, na de mindegy. Ami tényleg nagyon édes volt, és most két alkalommal sikerült vennem tényleg mézédes görögdínyét, és nagyon-nagyon finom volt, és rögtön a gyerekkorom jutott eszembe, mert ahogy felszálltam a dínyét, vagy ahogy már belevágtam a kést, onnantól kezdve ilyen nagyon kellemes görögdínyés illat árat, és tényleg isteni finom volt, most ez az elmúlt kettő, de amit sárga, most átérek a sárga dínyére, amit eddig vásároltam, azok viszont tényleg mézédesek voltak, mindegy, nem tudom mit től függ, ha tudják, írják meg nekünk 066 36 36 33-as SMS számunkra, mégpedig azt, hogy mitől függ például, hogy egyik évben nagyon jó a sárga dínye, a másikban nem, az egyik évben a görög dínye, a másik évben nem. Nem tudom, hogy van-e összefüggés az időjárással, vagy azzal, hogy most épp milyen volt, hát valószínűleg van, de hogy olyan értelemben, hogy abban van-e összefüggés, hogy ha jó a sárga dínye, akkor nem annyira jó a görög dínye, vagy legalábbis én ezt a konzekvenciát vontam le. Na de, megyünk, megtudjuk, mi mennyivel kerül Vitkovics Alexandertől, szabadkai tejpiacon járt.
1: A piaci körképünket Balázs Piri Attila elárusítóval készült beszélgetéssel kezdjük.
2: Mi mindent árulnak, és milyen árban?
3: Hát árulunk egyszerű túrút, apró túrút, az 600 dinár kilója, árulunk podlivenészért, tehát öntött túrút, enyhén sósanak 700 dinár kilója, van érett podlivenészérünk, öntött túrunk, annak 500 dinár kilóra, ha meg van tájunk, az meg 120 literje.
2: Mennyire elégedett a vásárlással, és egyáltalán mit keresnek leginkább a vásárlók itt a tejpiacon?
3: Őszinte legyek, most nagyon gyenge piac, július-augusztus ez nagyon gyenge, több mint valószínű, ez általában így szokott lenni, a szabadságok véget, minden kuncsattunk nagy része szabadságon van. De szeptember 15-e előtt nagy valamit nem lehet elképzelni. Hét elején gyenge piac, nagyon gyenge, hét végén egy kicsit jobb, de nem olyan, mint ami kell.
1: A zöldségfélék ára általában továbbra is széles határok között mozog. A paradicsomért és a paprikáért 100 és 150 dinár közötti összeget kérnek kilogramonként. Az uborka kilója körülbelül 100 dinár. A káposzta 60 dinárba kerül kilogramonként, míg a saláta és a sárgarépa 100 dinár körüli áron kapható. A karfiók kilója 150 dinár, a hagymájé 100, a burgonyájé pedig 70 dinár. A zöldségcsomóért 150 dinárt kell fizetni. A tökára 50 és 80 dinár között alakul kilogramonként, a fűznivaló kukorica darabjáért pedig 50-60 dinárt kérnek. A gyümölcsök között az alma kilogramonként 150 dinárba kerül, az őszi barack kilója 90, a kajszi baracké pedig 120 és 140 dinár között alakul. A szőlő ára azonban már jóval magasabb. A fehér és fekete szőlő kilogramonként 500 dinárba kerül. A görög dinnye kilója 40-50 dinár, míg a sárga dinnye kilója körülbelül 80 dinár. A húsfélék árai között is jelentős különbségek vannak. A baromfinál a comb kilogramonként 450 dinárba kerül, a csontos mellehús a 600, a filézet pedig 700 dinár. Az egész baromfi kilója körülbelül 350 dinár. A sertéshús esetében a comb kilója 500 és 550 dinár között mozog. A karaiért 600-650 dinárt kell fizetni, a sertéstarja ára pedig 700 és 750 dinár között mozog. A nyerszalonna kilogramonként 650 dinárba kerül. A marhahús ára természetesen magasabb. A comb kilogramja 1500 dinár, a karai 1300, míg az oldalas kilogramonként 1000 dinárba kerül. A halpiacon is többféle termék közül választhatnak a vásárlók. A halászléhez való pontyfej kilogramonként 249 dinár. A pontyszelet ára 1500 dinárhoz közelít, pontosan 1499 dinár kilogramonként. A busaszelet kilója 695 dinár, az élő pontyé pedig 790 dinár. a halikra és haltej pedig 800 dinárba kerül. A tojás darabára mérettől függően 13 és 21 dinár között alakul. A száraz tészta 200 g-os csomagja 130 dinár. A méz kedvelői többféle fajta közül választhatnak. Az akácmézért 1300, a hársmézért 900, a virágmézért pedig 800 dinárt kell fizetni kilogramonként. A gombafélék közül a csiperke kilogramonként 500 dinárba kerül, a laska gomba pedig csomagonként 250 dinár. Összességében tehát a szabadkai tejpiacon a zöldségfélék között továbbra is találunk kedvező áru termékeket, miközben a gyümölcsök és különösen egyes hús- és haltermékek már jóval nagyobb kiadást jelentenek a családi költségvetés számára. Az árak természetesen az eladótól, a termék minőségétől és a kínálattól függően változnak.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk!
3: Rádiózzon velünk!
2: A 107,1 MHz-en.
4: 9 óra múlt 29 perccel, és már is a hertelendi falvi arató napokról számolunk be. Már tegnap elkezdődött 24-én, és ma is javában tart, a helyszínre kapcsolunk. Lőcsei Ilona egyik szervezővel beszélgetek. Halló, halló, jó napot, Ilona! Köszöntöm a műsorban.
5: Jó napot kívánok!
4: Hát mi történt tegnap, ugye, hiszen kezdetét vette az arató napok, immár 31. alkalommal.
5: Így van. A tegnap délután 4 órai kezdettel kirakodóvásárt szerveztünk, ahol a szlovák és a magyar egyesület kézimunka csoportjai hívták és vendégelték meg a környező településeken működő női egyesületek, kézműveseket, akik eljöttek és kiállították termékeiket. Az a műsor kezdetéig tartott, és 5 órától pedig a gyermekeknek szerveztünk foglalkozást. Hát ilyen edukatív foglalkozás, ahol szó esik a nyárról, az aratásról, minden, ami ahhoz kapcsolódik, és hát ilyen játékszerű foglalkozás, amit a gyermekek nagyon élveznek, ez ilyen másfél órát tartott, és aztán 7:30-tól az emlékotthonban, mivel az időjárási viszonyok úgy igazodtak, hogy hát várhattuk az esőt, akkor a zárt teremben volt 3 nyelvű művelődési műsor. A szlovák egyesületnek a saját csoportjai léptek fel, kórusok, tánccsoportok, a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületnek pedig magyarországi vendégei voltak és vannak, a Majosi Székely Dalárda tagjai és a Győrei Kosnás család, akik már sok éve visszajáró vendégei az arató ünnepségnek.
4: Na már
5: és vendégünk volt még a városból a Stanko Paunovic szerb egyesület, úgyhogy tiszteletbe tartsuk a több nemzetiségű jellegét a környezetünknek, településünknek, úgyhogy ezért volt 3 nyelvű műsor.
4: Ha azt nézzük, tehát 24-én is már tartalmas programmal készültek, de ma például, tehát ma lesz ugye az aratók utcai felvonulása, ha jól tudom, 11 órától. Na már most nagyban készülődnek, gondolom, mire kell számítani majd 11-től?
5: Hát ez egy látványos része az arató ünnepségnek, ahol a helyi közösség épületek körül van egy tér, ahol majd gyülekeznek lovasok, fogatosok, gyalogosok, traktorokkal, gépekkel, és akkor elindulnak Hertelendi falva utcáin, előre meghatározott terv szerint, ahol hát ugye a biztonsági elővigyázatosságból is kifolyólag, elől mennek a lovasok, ruvapálcát isznek, ami azt jelenti, hogy egy ilyen vendégváró, vendéghívogató fejkendőkből leszállított pálca, amivel hát szórítgassák az embereket ki az utcára, és aztán tovább az eseménye. Akkor hát ostorokval, ugye ez a csattogtatás, az a pásztorostorokval, az is ott van. Utána hát lovasok vannak a faluba is, fiatalok, akik szeretik a lovaglást, ők most mind itt lesznek, sőt a városból is van egy lovaglóiskola, amelyiknek a tanulói szívesen részt vesznek. Fogat most, hogy mennyi lesz, ezt nem tudom pontosan, de utána zene, élő zene lesz, és utána a gyalogosok, az aratók felvonulása, szlovák-magyar szervnépviseletbe, és majd azután hát a gyerekek zöme, a helybeliek, azok mind a traktorokon, a pótkocsikon ülnek, utána lesz egy kombájn, ez zárja is a traktor az ekével, ez zárja a sor. Hát ez már ugye a modern képek, de hát a mai időnek megfelelően ez van.
4: És hát ugye a felvonulás után majd természetesen, de már egy kicsit az estében nyúlóan aratóbállal is készülnek. Hogyan néz ki majd ez az aratóbál? És kiket várnak?
5: Az aratóbálak a Szlovák Egyesületbe és a Magyar Egyesületbe, a nagy termekbe zajlik. Mindenkinek a maga zenéje, ugye itt már akkor mindenki a maga közönségét várja. A látogatók ingyen jegyet kap minden.

0: résztvevő, aki a felvonuláson részt vesz, és nagyon sokan vannak hertelendi falviak, akik külföldön élnek, és erre az alkalomra hazalátogatnak. Ők nagyon szívesen úgy időzítik már a szabadságot, hogy erre az alkalomra hát itthon legyenek, és őket várjuk. A környező településeken működő egyesületekből hívtunk meg vendégeket, ingyen jegyet adunk. Hát ez az együttműködésünknek egy jelképes odafigyelés, hogy így mondjam.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk, és aki még szeretne, el tud látogatni Hertelendi falvára az aratónapokra, hiszen ma és javában tart. Köszönöm a beszélgetés Lőcsei Ilonának, az egyik szervezőnek.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: További szép napot!
0: Köszönöm viszont!

9 óra múlt 40 perccel Stevie Wonder szólt, Michael Jacksonnal megyünk és a nagy sikerű Billie Jean-nel, majd Napóleon Bulvár is itt lesz velünk ebben az órában még, na de egy kis időjárás a mai napra, mégpedig kellemes nyári idő követi a friss reggel, tehát elég friss volt a reggel, azt kell, hogy mondjam, és nem csak a mai, hanem az elmúlt napok reggele, na de szép lassan azért kúszik felfelé a hőmérő higanyszála, nem csak a nappali értékek lesznek melegebbek, hanem az éjszakai értékek is. Most képzeljék el, jövő hét vége felé a csütörtök, péntek, szombat tájékában 37-39 fokot is mérhetünk majd. A hét még egy kicsit kellemesen indul, és aztán szép lassan tendál felfelé. Hát erre kell készülni. Egyenlőre a mostani prognózis szerint, és ez az időszak kitart majd egészen augusztus elejéig, ott 8-9-ig mondom, a mostani prognózis szerint. Na de térjünk rá a mai napra, az orvos meteorológiára, hogy mit mondanak nekünk mára. Nem várható fronthatás, ám a magasban zajló melegedés miatt a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében. Hát képzeljék, fejfájás, migrén, vérnyomás változás jelentkezhet, illetve csökkenhet a teljesítő képesség. Na már most a szelesebb tájakon felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Ha ezt érzik, fogják rá az időjárásra, mindig ezt szoktam mondani. Amire vigyázzanak, az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, és erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss zöldséget és gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, nagyon-nagyon fontos. Hát strandidőben lesz részünk 28-29, de ugye újra visszatér majd a kánikula a jövő héten, úgyhogy vigyázzanak magukra, addig is szólja Michael Jackson és Billie Jean, nem már mint az egész kánikula alatt, hanem most itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

9 óra múlt, 47 perccel Billie Jean szólt Michael Jacksontól. Nem tudom, látták-e a filmet például, az élet vagy a korai szakaszát, ami feldolgozza az életének. Nagyon jó film, azt kell, hogy mondjam, és nagyon jó a főszereplő is. Na már is megyünk tovább Napóleon bulvára, ez csak intermezzo eszembe jutott, és ne menjenek sehova, hiszen nem sokára rövid hírek, pontosan 10 órakor, utána pedig jövünk a Beszéljünk rólával, mégpedig Jakobej kiállítása a Szabadkai Városi Múzeumban egész nyáron. Erről hallhatnak majd, illetve továbbiakban még a Martonosi Nemzetközi Halászléfűző versenyről is szólunk, illetve úszni is megtanulunk így az ételen keresztül. Addig is szóljon Napóleon bulvár!

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.
3: Vár rá!

0: percek, örömzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A szerb kormány elleni bizalmatlanság indítványról szóló parlamenti ülést hétfőn 10 órára tűzték ki, jelentette be Anna Brnabić sajtótájékoztatóján. A szerb képviselőház elnöke elmondta, hogy a kormány elleni bizalmatlanság indítványról szóló szavazást követően 30 nap áll rendelkezésre új kormány megalakítására. Ha ez nem történik meg, a parlamentet feloszlatják, ezt követően pedig 60 napon belül választásokat kell kiírni. Brnabić úgy fogalmazott, hétfőn ismét egy politikai valóság show részesei lehetünk. 111.500 dinár volt az átlagos nettó bér májusban Vajdaságban, derül ki a legfrissebb statisztikákból. Az összeget jelentősen emeli az újvidékiek keresete. A Székvárosban átlagosan nettó 133.000 dinárt vihettek haza dolgozók az év 5. hónapjában. Jól teljesített még Versec, ahol az átlagkereset mintegy 118.000 dinár, valamint Pancsova, ahol 117.000 dinár volt. 100.000 dinár feletti átlagbért fizettek még például Temerinben, Nagykikindán, Zentán, Szabadkán, Mitrovicán, Rumán és Ópázován is. Vajdaság többi településén az átlagkereset 80-90.000 dinár között mozgott. A legalacsonyabb átlagkeresetet hónapok óta Bácson jegyzik. Ott májusban is csak átlagosan 88.888 dinárt kerestek az emberek. De Törökbecse és Kishegyes is sereghajtó. Az országos átlagbér az érintett hónapban 118.398 dinár volt, míg a reális átlagot mutató mediánbér 93.277 dinárra jött ki. Augusztus 3-a hétfő reggel 8 órától lehet igényelni az üdülési utalványokat a posta hivatalokban. Azoknak az időseknek van joguk kérni, akiknek a nyugdíjuk nem haladja meg a 80.000 dinárt. Összesen 30.000 darab, 10.000 dinár értékű utalványt osztanak ki. Ezek Szerbia szerte felhasználhatók a fürdőkben, a hegyvidéki és más üdülőhelyeken. A korábbi tapasztalatok alapján augusztus 3-án iparkodni kell majd, mert néhány óra leforgása alatt már be is fejeződik az akció. Hétfőre sztrájkot hirdettek a görög vámosok az Evzónia, Dojrani és a Niki határátkelőkön. Tájékoztatások szerint a görög hatóságoktól kapott információk alapján macedón idő szerint 5 és 9 óra között, görög idő szerint 6 és 10 óra között a személygépkocsikat 10 percenként engedik majd át. A teherforgalom teljesen leáll, mind a Görögországba történő belépés, mind a kilépés irányába. Észak-Macedónia belügyminisztériuma kiemelte, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek, és teljes emberi, valamint technikai kapacitásukat szolgálatba állítják. Hó esett Észak-Macedóniában, a Baba-hegységben, a Pelister csúcson, 2601 méteres tengerszint feletti magasságban, derül ki a Pelister Nemzeti Park igazgatóságának adataiból. A macedón sajtó beszámolói szerint a Sárhegység is kifehéredett. Az Észak-Macedón közintézmény megerősítette, hogy a változékony időjárás és az alacsony hőmérséklet miatt a csütörtöki eső havazásba váltott. A Pelister, amelyet Észak-Macedóniában a hegyek királyának is neveznek, így ismét megmutatta kiszámíthatatlan és lenyűgöző erejét, írja az MKD hírportál. A portál szerint Bitolában csütörtökön 17 órakor még 26 Celsius fokot mértek, pénteken ugyanebben az időpontban azonban már csupán csak 12 fokot, miközben a levegő hőmérséklete tovább csökkent.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, gyenge északi szél fúj. Túlnyomóan napos, kicsi melegebb időre számíthatunk, gyenge vagy mérsékel gomoly felhő képződése. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
3: Régi zenék, új információk.
4: Fedezze fel a kettőt együtt.
3: A 107,1-en.
4: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Reklám következik. Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Reklámot hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: És 10 óra múlt 18 perccel beszéljünk róla. Rovatunkat hallhatják, itt a 107,1-en, benne pedig a Szabadkai Városi Múzeumban kísérő rendezvényekkel gazdagított nagyszabású és hiánypótló kiállítás zajlik egészen szeptember elejéig. Jakobej Károly kulai születésű magyar festő születésének 200. évfordulója alkalmából Korhát Zsuzsanna művészet történész, a múzeum kurátora, a művész gazdag életművét tárja a nagy közönség elé. Szabó Hangye Teréz riportja következik.
2: A kulai születésű Bécsben tanult alkotó a portréktól és csendéletektől kezdve a tájképen át egészen az egyházi oltárképekig szinte minden műfajban maradandót alkotott. Bár Jakobej Károly korának egyik kiváló művésze volt, az utókor mégis elfeledett festőként emlegeti. Akadémiai iskolázottságát a portré és táj majd a nazarenizmus szellemiségével átitatott templom és oltárkép festészetben kamatoztatta nagy sikerrel. Ugyan Kulán született, a család később Baján telepedett le, innen került a Bécsi Festészeti Akadémiára. Szabadka városa tőle rendelte meg a régi városháza arcképcsarnokának első darabjait. A bácskai templomokat oltár és falképekkel dekorálta, amelyek Szabadkán, Bajmokon, Zomborban, Szivácon, Őrszálláson, Horgoson és Ókéren is fellelhetők. A szabadkai kiállítást Heski Orsolya, a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténésze nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy a tárlaton egy olyan festői életmű tárul fel, amely szinte minden műfajban alkotott, miközben a 19. század eszmékben és stílusokban gazdag évtizedeit is végigélte.
3: Megdöbbenve hallottam, hogy ő egy elfelejtett festő. Hogy lehet egy ilyen tehetséget egyszerűen elfelejteni, vagy háttérbe szorítani?
4: Van egy kialakult, hosszú idő alatt kialakított kánon, amiben olyan mozdíthatatlan művészek vannak, mint mondjuk Munkácsitól ugye Vasarig. És mondjuk úgy, hogy ez az első sor. És mögöttük nagyon-nagyon sokan, csupa felderítetlen életmű várakozik, és az egyik ilyen az Jakobej Károly életműve, és hát az elmúlt időszak az sajnos azt a szomorú tapasztalatot hozta, hogy ezekre a nagy nevekre nyúlnak vissza most a kiállítások, a múzeumi munka, mert tehát nem tudok más mondani, ahogy alakul a világ, és a bevétel számít, és a látogatószám, akkor egy Jakobej Károly nevére nem jönnek be annyian, mint Munkácsiéra. És ez nem feltétlenül a Munkácsi hibája, vagy a vezetés hibája, hanem egyszerűen ilyen irányba megy a világ, és ezen nem tudunk változtatni. Ezért nagyon jó, hogy ez itt van. Csodálatos, hogy a Zsuzsa ezt a munkát elvégezte, és hogy a Szabadkai Múzeum ezt így befogadta.
3: És művészettörténészként, hogyha meg kellene határozni Jakobejt, mint művészt, hogy azért, ha másképp alakul annak idején, később születik, vagy korábban születik, akkor vajon hol a tehetsége az alkotásai alapján, hol helyezkedik el?
4: Hát ez azért nehéz kérdés, mert ugye én is ennek a művészettörténeti elbeszélésnek vagyok a része, ami Csontvárihoz és Riprónaihoz hasonlítja, tehát az a kiindulás. Ma ettől nem nagyon tudunk ellépni, és azt azért látni kell, hogy Jakobej nem feltétlenül az a színvonal. Ez persze nem, ez azért nem jó szó, mert félreérthető, mindenképp negatív irányban, de ugye neki mások a témái, más feladatai voltak, nem azért festett, mert saját örömére vagy ilyesmi, hanem azért, mert megrendelést kapott, portrét úgy kellett megfesteni, ahogy leült elé a megrendelő, az oltárképeknél is nagyon kötött az ember keze, pláne a 19. század második felében vallási tematikát festeni, hát az nem volt igazán divatos, vagy hát kúrens, hogy úgy mondjam. Szóval ő egy olyan nem művészi, hanem mindenféle más szempontból egy olyan helyzetben találta magát, ahogy a Zsuzsa is leírja, hogy neki a festészet az munka is volt egyben. És akkor az ember azért nem nagyon csinálhat azt, amit akar. nem azért fest, mert ki akarja fejezni magát, vagy belead apait, anyait, nyilván beleadott apait, anyait, de azért mégis megrendelése festeni az más. Szóval ez egy nehéz kérdés, és ugye a művészettörténeti kutatásnak vannak ilyen új irányai, hogy az, hogy mit nevezünk szépnek, az ugye megint egy kérdés, és mi az, ami érdekes, vagy előre visz, vagy mutat valami más irányba is, föltárja a múltat nekünk más mondani valóval, annak is ugyanolyan értékesnek. Reméljük, hogy egy idő után nem sokára az is olyan értékes tud lenni, mint az, hogy valami szemed gyönyörködtető.
3: És Jakobeit kutatják, azért érdekli a művészettörténészeket, ha a nagy közönség esetleg elsőszorra nem is jön be a tárlatára. Mennyire volt ő a korának megfelelően modern, attól eltekintve, hogy rendelték közé, csak belecsempészte a maga gondolatait, csak arra a vadász reggelire gondolok, ami frenetikus egy kép, a mai világban is elmenne egy modern bútor mellé is, hogyha így nézzük. Azért mégis volt ereje, ezt mennyire lehet benne tisztelni, vagy ő is inkább odafigyelt egy kicsit Bécsre, egy kicsit Pestre, és úgy gondolta, akkor én is meg tudom csinálni, nem csak ezek a festők.
4: Hát én gondolom, hogy játszott benne, dolgozott benne ez, Bécsben is járt, Pesten is járt, tanult, kijárta az iskolákat, tehát fel tudta mérni azt, hogy mi történik körülötte, meg gondolom a saját képességeit is azt, hogy mit tud, meg mit nem. Valóban vannak olyan művei, a portré között is vannak nagyon szépek, ahol egészen látszik, hogy elengedi magát, és például a bátyának az arcképe, vagy a szüleinek az arcképe, az nagyon érzékeny, és jó kézre valló, és ahogy mondja a vadásztársaság, az egy nagyon érdekes kép az egész életműben, mert nagyon korán, tehát a 60-as években készült, és akkor ez a tematika egy társaságot jó, hogy nem mesztelen hölgyeket helyezett el a térben, de polgári társaság, hogyha a majálist veszük, ami nyilván egy kicsit oldott a becsetkezelésű, de a majális későbbi, viszont ugyanezt a témát tudja feldolgozni, tehát elenged mindenféle, úgy szoktuk mondani, hogy ilyen irodalmias tartalmat, tehát nem az van, hogy valami elbeszélhetőség van rajta, hanem csak tényleg emberek a szabadban, és jól érzik, és kifejeződik az, hogy ott van a kint a szabad, a természet lágy ölén, és ebből a szempontból, igen, az egy nagyon modern képnek minősül valóban az, hogy, tehát a felfogását tekintve. A festői eszközei, hát az, arról lehetne beszélni. Én azt gondolom speciál, hogy éppen tájképet nem festett olyan nagyon jól, tehát a portré is sokkal jobbak, az oltárképei nagyon-nagyon megbízható festő tudásról vallanak, a dekorációs munkái is, ugye falra festeni egész más képességeket kíván, szóval azok is nagyon jobbak, de a tájképek közül, érdekes, hogy éppen a tájképek között található meg ez a nagyon-nagyon kiemelkedő mű.
3: A magyar művészettörténetet tekintve most, hogy hát mégiscsak kutatás kezdődött ugye Jakobeivel kapcsolatban, és ez jót tesz az általános művészettörténetnek, Magyarország általános művészettörténetének. Jó, hogy emlegetik, hogy vizsgálják, hogy kutatják, hogy ismeretlen dolgok kerülnek elő róla, hogy ez jót tesz-e a teljes művészettörténetnek.
4: Hát, ha nekem kell válaszolnom erre a kérdésre, már pedig igen, akkor azt kell mondjam, hogy szerintem nagyon-nagyon jó. Ennél nem is nagyon történhet sokkal jobb, de az a helyzet, ahogy már az elején is beszéltünk róla, a világ nem ebbe az irányba halad. Tehát erre ezt nem nagyon sokan fogják megérteni, hogy mi ennek a jelentősége, a szakmán belül sem. Tehát az, hogy tényleg föltárni egy olyan művésznek, akinek ekkora az életműve, föltárni, összegyűjteni a munkáit, hogy ez milyen nagyon fontos, hogy itt ezen a környéken, vagy akár a fővárosi kapcsolatait, de mondjuk maradjunk itt a Bácskában, hogy mennyire fontos az, hogy kihez milyen kapcsolat fűzte a korabeli élet, a korabeli életmód, az arisztokraták, a polgári megrendelők, hogy ezekről mennyi mindent megtudunk ezeknek a képeknek az alapján, vagy akár az oltárképek is a tematikájukkal, vagy hogy csak egyáltalán rácsodálkozik az ember, hogy mennyire sok oltárképet festett, szertesz. Szóval ezek nagyon-nagyon fontos adalékok szerintem, és ezek mindenképpen előre viszik. Ahogy már mondtam, hogy Csontváriról már mit akarunk mondani, meg Munkácsiról, és nagyon fontos, hogy ezeket a művészeket, akik ott állnak és arra várnak, hogy felfedezzük őket, hogy őket valóban feldolgozzuk és bevezessük a művészettörténetbe, vagy akár csak az általános köztudatba is.
3: Ezek szerint akkor Jakubay már nem egy elfeledett festő.
4: Hát ezek után biztos nem, főleg ha megjelenik a katalógus, ami szintén nagyon-nagyon gazdag, Zsuzsa abban mindent, amit megtalálta. Még sokkal több minden megtalálható abban szöveg vagy reprodukció formájában, mint itt a kiállításon, szóval most már nem lehet róla elfeledett festőként beszélni.
2: A tárlatkurátor, a Kórház Zsuzsanna megköszönte a Jakubay leszármazottaknak, hogy a kutatás során a Jakubay hagyatékot közgyűjteménynek ajándékozták. A szakember szerint ez a legjobb módja annak, hogy megmaradjon a művész neve. Egy állandó örökség marad a köztulajdonában, hisz Szabadka 1000 szállal kapcsolódik Jakubayhez. A szabadkai kiállításra meghívták a festő két leszármazottját is, Jakubay Anikót Szegedről és Jakubay Emmát Budapestről.
5: Dédapánk testvére volt Jakubayhez.
2: A szabadkai kiállításra meghívták a festő két leszármazottját is, Jakubay Anikót Szegedről és Jakubay Emmát Budapestről.
5: Dédapánk testvére volt Jakubay Károly, és így a családtagokról otthon.

0: Egy részük Fölvidéken maradt, más részük ide lejött Bácskába, és hát mi annak nagyon örültünk, hogy Bajához kötődött, meg Szabadkához kötődött, mert az végül is közel van hozzánk, közelebb, mint a Fölvidék.
1: Anikó hol él?
0: Szegeden. Szegeden. Emma meg Budapesten él, ő a testvérem.
2: Igen, hát én is ugyanezeket a dolgokat tudom elmondani, de az, hogy a Károly bácsinak azért bizonyos szempontból nagy nimbusza volt, mert az apánk egy nagyon különleges ember volt, bár vegyész lett, mert hogy ez egy jó polgári foglalkozás, és az első világháború után, hogy egy rendes foglalkozás kell mindennek, nagyon tehetséges volt, mint festő, és mint zongorista.
0: Ez most Jakobei István, az édesapánkról van szó.
2: Ő, akinek a rokonsága révén vagyunk itt a Károly bácsinál. Istvánnak a gyerekei vagyunk.
0: És hát édesapánk hagyatékából adakoztuk a műkincseket, így a Bajai Múzeumnak.
1: És a családi körben mennyit beszélgettek a dédapáról, amikor meghallották, hogy hát mi készül például Szabadkán, mert először hát, úgy emlegették, mint egy elfelejtett festőt.
0: Kevesen vagyunk Szegeden, inkább telefonon beszéltünk. Persze, meg a másik nővérem Nyergesújfalun van, csak így telefonon keresztül. De ünnepekkor a család hazajár, és akkor mindig nézegettük. És már morfondíroztunk az utóbbi években, hogy mi lesz ezekkel a Jakobei képekkel majd, hogy melyik unoka vagy melyik gyereknek kell. Hát aztán azt döntöttük, hogy inkább odaadjuk összességében egy múzeumnak, aki kötődik a Jakobei Károly festőművészhez.
1: Szabadka is szívesen látta volna, gondolom.
0: Tudom,
1: én.
0: Tudom, kérte is, mondtam, hát mivel Baján volt főorvos az édesapjuk, meg oda jártak gimnáziumba, Károly bácsi is, testvére is, meg még valamelyik, hogy mégis szerettük volna, hogy Bajára kerüljön a Tűr István Múzeumba.
1: És most látták itt ezt a válogatást, ezt a kiállítást, ami már első nap a megnyitókor igencsak látogatott volt. Mit gondolnak, méltó emléket állít a dédpapának, illetve méltó helyre helyezi? Mert elfeledett festőként emlegették, de azt hiszem, hogy most újra élett.
0: Igen.
2: Nem mondanám azt, hogy elfeledett, mert szakmai körökben azért egy jól ismert. Az egyházi festészet jeles tagjai között van, mert ugye több száz oltárképe van, úgyhogy ismerik a nevét, csak így a köztudatban. De hát köztudatban, hogyha festőket keresnénk, vagy szobrászokat, művészeket, vagy írókat, akkor az se lenne olyan nagyon sűrű. De azért biztos, hogy szóba kerül sokszor.
1: Van-e olyan kiállított mű, amit maguk még nem láttak?
2: Hát több ilyen is van, persze. Portrék között is van. Meg mindig nagyon szép, nagyon sokat szerettem volna látni ez a Budavár bevétele, például eredetibe.
1: És most sikerült.
2: Igen, ez, van, igen. Igen. Meg a tájképek között is van, amit nem láttunk. De hát az oltárképek között is van, mert nagyon jó ez a sorozat, amit fotón meg van örökítve. És hát a múzeumnak nagyon nagy köszönet, hogy ezt fölkarolta, és hát a rádió munkatársainak is, hogy beszélnek róla, úgyhogy ha beszélnek róla, nyilván akkor már egyre több ember majd kíváncsi lesz.
1: Így van, és monográfia is készül, azt is majd külön bemutatják, mert hogy itt az a szokás, hogy kísérő rendezvények is vannak, szakembereket hívnak meg, előadásokat tartanak. Úgy gondolják, hogy ha élne Jakobei Károly, tetszene neki ez a kiállítás? Sajátjának érezni? Akár ahogy fölállították, ahogy elrendezték, ugye a portrék egy sorba vannak, ott van a két kiemelt kép, amit Szabadka városa rendelt meg.
0: Igen. Biztosan, hogy nagyon örülne. Különben országosan is nagy híre volt, mert rengeteg helyen festett, tehát a falu ismerte, mikor én egyszer elmentem bátyára, fotón van csak meg a bátyai oltárkép, akkor az idős asszonyok ott jöttek, és drukkoltak nekünk, hogy mindjárt kinyit a templom 6 órakor, úgyhogy ott van a Jakobei Károly festménye, és direkt örültek, hogy oda mentünk érdeklődni. Tehát ott is közismert volt a neve. Meg a sok kis településen, hát én is elcsodálkozom, hogy hány helyen festett. Hány kép van? 88?
3: 88
0: oltárkép azon a sorozatban. Szóval rengeteget dolgozott, szerintem éjjel-nappal dolgozott Károly bácsi.
2: Rengeteget dolgozott, nagy munkabírású volt. Egyébként Szekeres Margit írt a Károly bácsiról egy monográfiát, az érdemes lenne egyébként megmutatni, vagy föleleveníteni, mert ő miután közelebb volt a Károly bácsi halálához, tehát jobban

0: tudott adatokat gyűjteni, embereket, akik ismerték. Tehát nagyon nagy adathalmaz van ebbe a könyvbe, úgyhogy érdemes.
1: Most, hogy látták a kiállítást, és úgy látom, elégedettek is vele, elhozzák a bővebb családot is hogy a nyár folyamán, hogy megnézzék ezt a tárlatot?
0: Igen, hát sajnos messze laknak, de jönnek, pont keresztlányom is, ő Szegeden lakik, át szoktak járni Palicsra, mondtam, hogy itt a pesti köröszlányom is családostul, ők is mondták, hogy jönnek megnézni, és hát nagyon örültek, hogy ilyen nagy kiállítás van Jakubei Károlyról. Örülünk nagyon, hogy el tudtunk jönni, és hogy ilyen szép helyen jártunk, mert ez a múzeum is nagyon szép.
1: A szakemberek a művész számadás könyvének és a legkülönfélébb korabeli forrásoknak segítségével rekonstruálták és kontextualizálták a festő művészi pályáját. Így került sor a különböző műfajú művek, mint például a portrék, csendéletek, tájképek, történeti képek, dekorációs munkák, oltárképek összegyűjtésére és rendszerezésére is. Mindebből kirajzolódott egy funkcionális festő pályafutása. Egyébként a Szabadkai Városi Múzeumban látható Jakubei Károly festőműveit a legnagyobb magyar közgyűjtemények kölcsönözték, de Jakubei István örököseinek hagyatékát is itt láthatja először a nyilvánosság. A tárlat és kísérő rendezvényei szeptember 4-ig látogathatóak a Szabadkai Városi Múzeumban.
2: Beszéljünk róla! Nálunk minden szóba jöhet! Beszéljünk róla!

0: ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
0: A műsoretető Kis János.
1: A retro matróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
5: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
6: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János
7: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.

0: Örökérvényű dallamok, dallamok.
1: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1 SMR.
0: Én ezt hallgatnám.
3: Retro.
4: Akkor Szabadkai Magyar Rádió.
3: Zenefüleinek.

10 óra múlt 51 perccel, majdnem azt mondtam 11 óra múlt. Hát akkor szép lassan már vége lenne a mai mozaiknak, de ez nem így van, hiszen csak 10 óra múlt 51 perccel. Ne menjenek sehova, nem sokára érkezik Maráci Barabás Mónika a legfrissebb hírekkel, utána pedig a következő órában mégpedig a nemzetközi halászléfőző versenyről lesz szó, illetve úszni is megtanulunk. Mondtam, ez a szombat nem az én napom, komolyan mondom, de addig is jöjjön V-motorok, gyere és szeress!

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Közélet.
1: Közélet.
0: Politika.
1: Politika.
0: Kultúra.
1: Kultúra.
0: Sport.
1: Sport.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
0: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
3: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A Gyerdáp, a Vaskapu 1 vízerőmű a szokásos áramtermelésének csupán harmadát állítja elő. A lakosság ellátása azonban nincs veszélyben, nyilatkozta Dusan Zsivković, a szerb villanygazdaság igazgatója. Mint kiemelte, a Duna rendkívül alacsony vízállása más szerbiai energetikai létesítményeket is érintett, például a Kostolaci szénerőműveket, ahol a vízhiánya a hűtőrendszerek működését is befolyásolta, ami a termelés csökkenéséhez vezetett. Zsivković hozzátette, az előrejelzések sem biztatóbbak, sőt, egyes prognózisok szerint augusztus elején a Duna vízhozama mindössze 1500 köbméter lesz másodpercenként, vagyis a biológiai minimum körül alakulhat. Ennek ellenére nincs ok aggodalomra, az ország mintegy 6,5 millió lakosának villamosenergia ellátása továbbra is biztosított lesz. A szerb kormány elleni bizalmatlansági indítványról szóló parlamenti ülést hétfőn 10 órára tűzték ki, jelentette be Ana Brnabić sajtótájékoztatóján. A szerb képviselőház elnöke elmondta, a kormány elleni bizalmatlansági indítványról szóló szavazást követően 30 nap áll rendelkezésre új kormány megalakítására. Ha ez nem történik meg, a parlamentet feloszlatják, ezt követően pedig 60 napon belül választásokat kell kérni. Brnabić úgy fogalmazott, hétfőn ismét egy politikai valóságsor részesei lehetünk. Rendeletet hozott a parlagfő visszaszorítására és kiirtására vonatkozóan a szerb gazdasági minisztérium. Dragan Glamočić ennek kapcsán kiemelte, a cél az, hogy megakadályozzák a virágzást, az új magok képződését és a parlagfű további terjedését. A mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy felkérik a helyi önkormányzatokat, hogy vegyék nyilvántartásba a kritikus helyszíneket. Állapítsák meg, ki a felelős az egyes területekért, és szervezzék meg a gyomnövény időben történő eltávolítását. Ezt követően a növényegészségügyi felügyelőség vonul ki a terepre, a mezőgazdasági termelőket pedig arra kérik, ellenőrizzék a szántóföldeket, a tarlókat, a mesdjéket, a gyümölcsösöket, valamint a gazdasági udvarok környékét. Az illetékesek nyomatékosították, hogy a parlagfű nem csupán az elhanyagolt területek gyomnövénye, hanem komoly mezőgazdasági, kommunális és közegészségügyi probléma is. Ezért az irtási munkálatokat még a teljes virágzás és a magképződés előtt el kell végezni. Első alkalommal hajtottak végre Szerbiában kétoldali agyi revaszkularizációs műtetet egy moja-moja szindrómában szenvedő gyermeknél. Ez a ritka, súlyos, krónikus, fokozatosan előre haladó agyi érbetegség akár agyvérzéshez vagy szélütéshez is vezethet. Az összetett beavatkozást a belgrádi Tirsova Egyetemi Gyermekklinikán végezték el, dr. Edward Smith bostoni szakorvos mentorálása mellett. Ezt a fajta a gyermekek agyi erején végzett műtéti beavatkozást Európában mindössze néhány országban vállalják, köztük az Egyesült Királyságban és Svájcban. A belgrádi műtét 7 órán át komplikációk nélkül zajlott. A pácienst jelenleg az intenzív osztályon kezelik, eszméleténél van, kommunikál, és várhatóan már ma átkerülhet a gyermekosztályra további kezelésre.
3: Időjárás.
5: Túlnyomóan napos időre számíthatunk ma gyenge vagy mérsékelt gomoly felhő képződéssel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
6: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: Friss hírek minden órában.
3: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
7: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
8: Reklámot hallottak.

0: 11 óra múlt 14 perccel mai Mozaik című műsorunk utolsó órájába értünk, és már is Martonosra kapcsolunk, hiszen nemzetközi halászléfőző versenyt tartanak majd augusztus 1-én. Az egyik szervezővel, Égető Zsuzsannával beszélgetek a téma kapcsán. Halló, halló Zsuzsanna, köszöntöm a műsorban!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádióhallgatókat is!
0: Hát nézzük, hogy lehet-e még egyáltalán jelentkezni a Martonosi halászléfőző versenyre?
1: Hát a 4-5 csapatnak még tudunk helyet biztosítani, de különben már fullosak vagyunk.
0: Ugye a héten, amikor mi beszélgettünk, amikor fölkértem az interjúra, akkor már mondta, hogy nagyon necces a helyzet, hiszen már akkor nagyon kevesen voltak, de ezek szerint akkor még pár hely éppen van, tehát aki most hallja meg a rádióban, az még annak van egy kis ideje jelentkezni, de már nem olyan sok. Zsuzsa, nézzük, nemzetközi halászléfőző versenyről beszélünk, nem első ízben szervezik meg. Mekkora hagyománya van Martonoson a halászlének és a halászléfőzésnek?
1: Hát nálunk az egyesületen, mert tulajdonképpen a szervező a Martonosi Ponty Sporthorgász Egyesület, és amikor ők megalakultak annak idején, ugye, hogy valamilyen hagyományt teremtsenek, hát ugye hát adott halászfalu volt valamikor Martonos, és ugye halászlé az, ami a legjellemző a halfogyasztásra, és akkor kitalálták, hogy szerveznek egy halászléfőző versenyt. Hát elejében volt még 10-10 pár csapat, de aztán egyre bővült. Ma már a 80 a maximum, amit el tudunk helyezni a helyi közösség mögötti kis parkban, úgyhogy nagyon nagy hagyománya van. Mindig a résztvevők hoznak magukkal új embereket, visszatérők vannak, vendégeket hívnak, akkor azok jövő évben már csapattal indulnak, úgyhogy nagyon nagy hagyománya van, mondhatjuk. 24. alkalommal szervezzük az idén.
0: Ó, milyen hal lesz majd a halászléfőző versenyen?
1: Ponty.
0: Oh.
1: Ponty, igen. A Velebiti Kapitánszki Ríd Kapitány Rét nevű halgazdaságból biztosítjuk a halat a résztvevőknek.
0: Na már most nézzük, hogy mi a jó martonosi halászlé titka. Elmondja nekünk, aztán természetesen beszélünk arról is, hogy hogyan lehet jelentkezni, és hogyan fog kinézni önöknél augusztus 1-e.
1: Hát elődeink azt tanították velünk, hogy a jó halászléhez 5 alapanyag kell.
0: Igen?
1: Víz, hal, só, paprika, hagyma.
0: Ennyi az egész?
1: A többit azt mindenki maga szívja, mindenki a maga titkát belelopja, kis varázslatokat tesznek, kísérleteznek, de ennek az 5 dolognak benne kell, hogy legyen.
0: Na már most nézzük, hogyan lehet jelentkezni még arra a nagyon-nagyon kevés helyre, tehát aki tényleg most hallotta meg, az rögtön jelentkezzen majd Zsuzsánál, hiszen tényleg nagyon kevés már a kiadóhely.
1: Nem nálam, hanem az elnökünknél lehet a 063 427-233-as telefonszámon. Ne jegyenek meg, ha éppen nem tudják megkapni, mert ma is rendezvényen vagyunk, úgyhogy telefonok lenémítva, úgyhogy nem fogja rögtön hallani, de vissza lesznek hívva, akik jelentkeznek, és sorba, akit csak tudunk, hát olyan 4-5 maximum az, amit még tudunk biztosítani.
0: Nézzük, akkor hogyan fog kinézni augusztus 1-e önöknél?
1: 8 órától várjuk a résztvevőket, akkor helyet foglalnak, 9-kor szétosztuk a halakat, és tehát konyhakész halat kapnak olyan értelemben, hogy egy 3 kilós ponty megpucolva, az körülbelül olyan 2,5 kiló a konyhakész megtisztított hal. Annyi a dolguk, hogy felszeleteljék. Mindegy, valaki szeretne filézett halászlét, mindegy, csak a bírák mondták, hogy aki filézni szeretné, az is egy patkót tegyen bele, mert a zsűri patkót kér. Patkó és lé, semmi más. Utána ugye lesz föllépünk, Subesz Tamás Demjén Respekt előadással jön, és van egy fiatal feltörekvő tehetség, Petronella, őt kértük föl, hogy ő is, vagyis hát szeretnénk bemutatni mi őt is, és őnek az előadás, a Subesz Tamás előadás 11-kor lesz, 12-kor mintavétel, és 13 órakor Petronella lép föl, és a zsűrinek ugye hát 80 halászlét kell zsűrizni, mellette süteményeket is lehet, mert kísérő rendezvényként süteményverseny és festménykiállítás tekinthető meg. Tehát a zsűrinek kell egy kis idő, jó kis idő, hogy ezt mind föl tudja dolgozni és elbírálja, úgyhogy 3 órára terveztük az eredményhirdetést.
0: Na már most azt nézzük még meg így zárásképpen, hogy kik lesznek a zsűrik. Még ezt áruljuk el a kedves hallgatóknak.
1: Mencs András és csapata, ők a Szabad Tűzi Lovagrend, Fehér Asztal Lovagrend vajdasági tagozatának a bírái, valamint Erdős Hanna, olimpiai bajnok, cukrász Tiszaföldvárról, ő pedig a süteményeknek a főzsűrije.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és tényleg még egyszer elmondom a kedves hallgatóknak, akik szeretnének részt venni a nemzetközi halászléfőző versenyen, Martonoson, augusztus 1-én, még van néhány hely, jelentkezzenek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Égető Zsuzsannának.
1: Én is köszönöm. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
4: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú. 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet. 062-92-84-531. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, a saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064-973-86-87-es telefonszámon. 064-973-86-87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó 2010-es évjáratú, megbízható, családi, utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon. Tehát 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: És most, mivel ugye tombol a nyár, az úszásról lesz szó, 11 óra múlott 36 perccel, a Magyar Kanizsai Sárk Sportegyesület minden év júliusában és augusztusában úszóiskolát szervez a gyerekek számára. A mostani hónapban 30 gyerek jelentkezett, akik oktatók segítségével sajátították el az úszás alapjait. A téma kapcsán kérdeztük Enis Beháróvicsot, a Sárk Sportegyesület edzőjét.
1: Elsősorban hányan jelentkeztek az idei úszóiskolában? Mi mondható el ezzel kapcsolatban?
2: Ez a mi úszóiskolánk már lehet mondani, hogy egy tradícióvá vált itt Kanizsán. Mi kezdtük el Gáborral, Damonkos Gáborral szervezni először ezeket a nyári úszóiskolákat itt a Tiszai medencében. Minden évben két turnusba hirdetjük meg az úszóiskolát. Idén július 14-én kezdődött az első turnus, augusztus 4-én pedig kezdődik a második turnus. Mind a két csoportban nagyon sokan jelentkeztek, és így két terminben csináljuk, 9:30-tól 10:00-ig, és 10:30-tól 11:00-ig. Úgy gondolom, a gyerekek élvezik a medencét, élvezik a vizet, élvezik az órákat, a tanulás mellett sokat játszanak és barátkoznak, és ez egy remek lehetőség minden gyermeknek, hogy az úszás alapjait megtanulja, hisz 10 nap alatt csodákra nem vagyunk képesek, de az alapokat megtanulják, a buborékfújást, a búvárkodást, a lábtechnikát, egy kicsit a kéztechnikát, és valamennyire azért már mégis tanulnak úszni.
1: Milyen korosztályú gyerekek jelentkezhetnek ide az úszóiskolába, illetve milyen föltételek szükségesek egy ilyen alkalmat?
2: 5 éves kortól lehet jelentkezni a mi úszóiskolában, ez így van már évek óta. Egészségesek legyenek, és érezzék jól magukat, ennyi a lényeg az egészben.
1: Szerinted mitől sikeres az úszóiskola? Minden évben ilyen sokan jelentkeznek.
2: Hát szerintem a szükség, hogy itt a Tiszaparton élünk, és mindenki meg szeretne tanulni úszni, és nagyon fontos is, hogy mindenki megtanuljon úszni már kiskoruk óta, hogy később tudjanak a Tiszában is úszni, vagy pedig az úszás sportágot tudják választani, ahol nekünk az egyesületünk részt vesz Szerbia szerte, versenyeken 2-3-5-10 kilométereket szoktunk úszni, és aki az úszóiskola után szeretné folytatni az úszást, az megteheti a Banya gyógyfürdőben, a mi egyesületünkben. Az úszóiskola attól is függ, hogy melyik gyerek milyen motorikai képességekkel jön, mert ugye nem mindenkinek ugyanolyanok a motorikai képességei, de én szerintem mindenki fejlődik, és mindenki előre tud lépni ez a 10 nap alatt.

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió, Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól. Nálunk.

0: 107,1 MHz.
1: A mindennapok része.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: És itt a búcsú ideje, hiszen elérkezett a mai mozaik vége, de ne menjenek sehova, hiszen nem sokára érkezik Maráci Barabás Mónika a legfrissebb hírekkel, azaz híradóval 12 órakor. Utána pedig muzsikál a mozi, Orosz Ildis szerkesztésében nagyon jó filmdalokat hallhatnak. Én egy kicsit belehallgattam, úgyhogy érdemes itt lenni. Ennyit elárulok önöknek, illetve Slágergyár Kis Jánossal, azaz Manóval 0636 36 36 33-as SMS számunk, és ahogy szoktuk volt, mindig elmondom, hogy műsorkezdés előtt egy fél órával kezdjenek neki írni, nehogy eltűnjenek az üzenetek, vagy elvesztenek, úgyhogy tessenek fél órával műsorkezdés előtt, már is nyomathatják, és küldhetik, hogy milyen zeneszámokat kérnek, tehát 2-től Kis János Manó számít majd a figyelmükre, és természetesen holnap vasárnapi kívánság műsorral is szolgálunk, majd hétfőn pedig minden a megszokott rendben, 8-tól 2-ig mozaik. Búcsúzik a mai stáb, mégpedig adásvezető technikusunk Nagy Viktor és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Legyen szép napjuk, legyen szép hétvégéjük. A viszonthallásra!

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál, a híradó főbb témái. A statisztikák szerint 110 ezer dinár feletti a vajdasági átlagbér. 6 ezer dinárt kap minden nagykorú szerbiai állampolgár. Stabil marad a villamosenergia ellátása a Duna vízállásának csökkenés ellenére is. Hétfőn szavaz a parlament a szerb kormány elleni bizalmatlansági indítványról. Elmondjuk, milyen döntések születtek az MNT 26. rendesülésén. Az elmúlt napokban nem kedvezett az időjárás a strandolóknak, utána jártunk, milyen most a forgalmuk a tó- és folyóparti vendéglátóhelyeknek. Jönnek a részletek. 111.500 dinár volt az átlagos nettóbér májusban Vajdaságban, derül ki a legfrissebb statisztikákból. Az összeget jelentősen emeli az újvidékiek keresete, a Székvárosban átlagosan nettó 133.000 dinárt vihettek haza a dolgozók az év 5. hónapjában. Jól teljesített még Versec, ahol az átlagkereset mintegy 118.000 dinár, valamint Pancsova, ahol 117.000 dinár volt. 100.000 dinár feletti átlagbért fizettek még például Temerinben, Nagykikindán, Zentán, Szabadkán, Mitrovicán, Rumán és Ópazován is. Vajdaság többi településén az átlagkereset 80-90.000 dinár között mozgott. A legalacsonyabb átlagkeresetet hónapok óta Bácson jegyzik, ott májusban is csak átlagosan 88.888 dinár kerestek az emberek. De Törökbecse és Kishegyes is sereghajtó. Az országos átlagbéra az érintett hónapban 118.398 dinár volt, míg a reális átlagot mutató mediánbér 93.277 dinárra jött ki. 6.000 dinár kap minden nagykorú szerbiai állampolgár, szeptember 22-én kezdik meg a kifizetéseket a részvényesi alapból, nyilatkozta Alekszandar Vučić a szerbiai RTV műsorában. Az államfő közölte, hogy a kifizetések előtt módosítani kell a vonatkozó törvényt, melyet a jelenlegi szabályozás alapján csak azok lennének jogosultak a juttatásra, akik 2007. december 31-ig már betöltötték 18. életévüket. A jogszabály ráadásul az időközben elhunyt jogosultak örökösére is kiterjedne, emiatt egyesek öröklés révén kétszer vagy akár háromszor is megkapnák a 6000 dináros összeget. Az elnök hangsúlyozta, hogy a törvénymódosítás célja az, hogy minden jelenleg nagykorú szerbiai állampolgár részesüljön a juttatásból, vagyis azok is, akik 2007 végén még nem voltak nagykorúak. A részvényesi alap többségi tulajdonosai jelenleg azok a szerbiai állampolgárok, akik a privatizáció során ingyenes részvényekre és pénzbeli juttatásra szereztek jogosultságot. A jelenleg hatályos törvény szerint erre azok a szerb állampolgárok jogosultak, akik 2007. december 31-ig betöltötték 18. életévüket, és addig nem kaptak ingyenes részvényeket. Ez mintegy 4,8 millió embert érintett, akik a Telekom Szerbia, a Belgrádi Nikola Tesla repülőtér, a NISZ, valamint a részvényesi alap részvényeiből részesültek. A Gyerdáp, a Vaskapu 1 vízerőmű a szokásos áramtermelésének csupán harmadát állítja elő. A lakosság ellátása azonban nincs veszélyben, nyilatkozta Dusan Zsivković, a szerb villanygazdaság igazgatója. Mint kiemelte, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt más szerbiai energetikai létesítményeket is érintett. Például a Kosztolaci szénerőművet, ahol a vízhiánya hűtőrendszerek működését is befolyásolta, ami a termelés csökkenéséhez vezetett. Zsivković hozzátette, az előrejelzések sem biztatóbbak, sőt, egyes prognózisok szerint augusztus elején a Duna vízhozama mindössze 1500 köbméter lesz másodpercenként, vagyis a biológiai minimum körül alakulhat. Ennek ellenére nincs ok aggodalomra. Az ország mintegy 6,5 millió lakosának a villamosenergia ellátása továbbra is biztosított lesz. Július 27-én hétfőn 10 órára tűzték ki a kormány elleni bizalmatlansági indítványról szóló parlamenti ülést, jelentette be Ana Brnabić sajtótájékoztatóján. A szerb képviselőház elnöke elmondta, hogy a kormány elleni bizalmatlansági indítványról szóló szavazást követően 30 nap áll rendelkezésre az új kormány megalakítására. Ha ez nem történik meg, a parlamentet feloszlatják, ezt követően pedig 60 napon belül választásokat kell kiírni. Mint fogalmazott, hétfőn ismét egy politikai valóság sor részesei lehetünk.
0: Ismét megmutattuk, hogy demokratikusak vagyunk, amit 2012 előtt ez a ház soha nem tapasztalt, és ennek örülök. Sajnos a volt hatalom képviselői részéről csupán egy újabb valóságsónak leszünk a tanúi, akiknek nyilvánvalóan nincs elég aláírásuk, még a határozatképesség biztosításához sem, azaz nincs elég képviselőjük a határozatképességhez, sem pedig elég aláírásuk a képviselőház rendkívüli ülésszakának kezdeményezéséhez. De hát ugye a kormány iránti bizalomról vagy bizalmatlanságról akarnak vitázni. Így ez egy olyan politikai valóságsó, ami teljesen az ő stílusukra val, de ismétlem, megmutattuk, hogy demokratikusak vagyunk.
1: A 2027-es intézményi tervek, a magyar tannyelvű osztályok megnyitása és az oktatási intézmények működését érintő döntések kerültek napirendre a Magyar Nemzeti Tanács 26. rendesülésén. A testület megszavazta a 15-nél kisebb osztályok megnyitásáról szóló javaslatot is, amely alapján a vajdasági magyar oktatás hosszú távú megmaradásának Rózsa Krisztin összeállítása.
2: Az ülés elején a testület jóváhagyta több kiemelt magyar intézmény 2027. évi munka és pénzügyi tervét, köztük a Topolya Községművelődési Ház, a Zentai Történelmi Levéltár és a Magyar Kanizsai Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény terveit. Rigó Pál Zsófia, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke.
3: Szükség van olyan intézményekre, szervezetekre, mikrokulturális környezetekre, amik akkor is teszik a dolgukat, amikor körülöttük minden változik. Akik nem a napi események ritmusára működnek, hanem egy hosszabb történet részeként veszik a levegőt. Egy kisebbségi közösség számára ezek az intézmények kulcsfontosságúak, kifelé, a közösség felé megadhatják azt a csöndös biztonsági keretet, hogy lesz hol tanulni, lesz hol alkotni, lesz hol találkozni, és lesz hová hazatérni.
2: Az ülés egyik legjelentősebb napirendi pontcsoportját a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályok megnyitásának jóváhagyása jelentette. A Magyar Nemzeti Tanács több vajdasági általános és középiskola esetében tárgyalta a kivételes engedélyek támogatását, amelyek lehetővé teszik a magyar nyelvű oktatás folytatását azokban a településekben is, ahol a gyermeklétszám nem éri el a törvényben előírt minimumot. Dobai János, a Magyar Nemzeti Tanács tagja.
4: A Magyar Nemzeti Tanács megalakulása óta azt hallja, hogy a magyar nyelvi oktatás stratégiai jelentőségű, és ez a mai döntéseinkben is tükröződik. Ezzel üzenünk azoknak a szülőknek, akik a magyar iskolát választották, hogy kitartásuk támogatásra talál, és üzenünk azoknak a pedagógusoknak is, akik évek óta lelkiismeretesen dolgoznak azon, hogy erőfeszítéseinek legyen értelme. Hiszen tudjuk, hogy ahol megszűnik az első osztály, hogy néhány év múlva beszélnek a felső tagozat, majd maga az egész iskola is.
2: Napirenden szerepelt több középiskola átképzési és pótképzési beiratkozási tervei. A középiskolai diákotthonok előzetes kollégiumi ranglistáinak véleményezése, valamint az Újvidéki Európa Kollégium 2026. évi pénzügyi tervének módosítása is. A tanács emellett több oktatási intézmény vezetői kinevezéséről is döntött, óvodák, általános és középiskolák igazgatóinak megválasztásáról, valamint a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző kar dékán választásával kapcsolatos előterjesztést is elfogadta.
1: Szokatlanul szeszélyes az idei nyár Vajdaságban. A folyamatos hidegfrontok, a hirtelen lehűlések és a záporok alaposan átírták a turisztikai szolgáltatók számításait. Míg a szabadtéri strandok és tópartok leginkább üresen állnak a hűvös napokon, a fedett fürdők igazi menedéket jelentenek a látogatóknak. Munkatársunk Horváth Kátai Orchidea a Bácskos útfalván és Topolyán járt utána, hogyan alkalmazkodnak a komplexumok a kiszámíthatatlan időjáráshoz.
5: A megszokott kánikula helyett idén szél és hirtelen hőmérséklet zuhanások kísérik a júliust. A vajdasági nyaralók és pihenni vágyók kénytelenek az időjárási előrejelzésekhez igazítani a programjaikat, ami a régiós strandjain is azonnal megérződik. Tombol a nyár, bár is a naptár szerint. Azonban Vajdaságban már hetek óta a hirtelen lehűlések diktálják a tempót. Itt Topolyán is jól látszik a szeszélyes időjárásnak a hatása, hiszen a tóparton, illetve a szabadtéri medencéknél elég kevés strandolót lehet látni. Ilyenkor a fedett medencék jelentik az igazi mentővet a pihenni vágyóknak. A turizmus tehát nem állt meg, csak tető alá költözött. A nyitott medencéket működtető helyszíneken különösen megérzik a lehűléseket. Bácskosút falván a hűvös éjszakák miatt a vízhőmérséklete is gyorsan visszaesik, ez pedig drasztikusan csökkentette a vendégszámot az elmúlt időszakban. Kucol Róbert, a Bácskosút falvi reki igazgatója.
6: Sajnos ez az időjárás, mivel ilyen kiszámíthatatlan, az éjszakák hűvösek, ezért a vízhőmérsékletét is sajnos lehűti, ezáltal kevesebb látogató van a hét. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon gyönge, ilyen 100-150 környékbeli látogató érkezett. Természetesen, amikor jó idő van, akkor ennek a duplája, illetve a háromszorosa, 400-500 ember is megfordul. Ez a szeszélyes idő hát nagyon kitol velünk. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évekhez képest a július most az idejében a leggyöngébb szezonunk lesz.
5: Más a helyzet ott, ahol a nyitott strandolási lehetőségek mellett fedett felületek is rendelkezésre állnak. Topolyán a nemrégiben átadott új Vénusz Uszoda komplexum fedett részlege rugalmas alternatívát kínál a látogatóknak. A vendégek az esős és hűvösebb napokon sem maradnak beltéri úszási és wellness lehetőségek nélkül. Mánis Zsolt, a Topolyai Vénusz koordinátora.
7: A Topolyai medence egy hónapja mit adta meg a kapuit, június 24-én, ma július 24-én van egy hónapja, hogy nyitva vagyunk. Eddig pozitívak a visszajelzések, úgy, mint az úszók, meg a vendégek szempontjából. A napi átlag vendégszámunk a 150-200-230 főt is eléri.
5: A szolgáltatók abban bíznak, hogy az augusztus még tartogat tartós kánikulát, és a szabadtéri helyszínek is bepótolhatják a júliusi kiesést.
1: A változékony időjárás nem csak a strandolókat, hanem a vízparti vendéglátókat is érzékenyen érinti Magyar Kanizsán. Az elmúlt napok, hetek hűvösebb időjárása miatt kevesebben keresték fel a Tiszapartot, a vendéglátó helyeken pedig jelentősen visszaesett a forgalom. A következő napokra azonban ismét nyári meleget jósolnak, ami újra benépesítheti a partot. Korom Sarolta riportja.
8: Az elmúlt években a magyar-kanizsai Tiszapart egyre népszerűbb nyári találkozó helyé vált. A rendezett partszakasz, a pihenőhelyek és a gazdag gasztronómiai kínálat minden nyáron sok látogatót vonz, így a strand a meleg napokon szinte megtelik. Tóth Teréz.
9: Én általában, még az unokák nincsenek, addig én korábban jövök le, és rendezett, nagyon szép rendezett, összehasonlítva más településekkel. Mostanában nem voltam Zentán, de például Ada nagyon rendezetlen volt egy pár évvel ezelőtt, nem tudom, hogy most milyen, de nagyon jó, jók ezek a székek.
8: Idén azonban az időjárás gyakran közbeszólt. A hűvösebb napok miatt jóval kevesebben választották a Tiszapartot, amit a vendéglátósok is megéreztek. Az előző évek ezen időszakához képest az idei szezonban mintegy 30%-kal visszaesett a forgalom. Az egyik közkedvelt vendéglátóhelyen, ahol a nyár ízeit, lángost, palacsintát, limonádét árulnak, szintén ezt tapasztalják. Búza Zsuzsanna, vendéglátós.
10: Az idei forgalomra nagyon kihatása van most az időjárásunk, mert hát elég sokat volt hűvösebb idő. Mondjuk a Tiszára az nagyon fontos, hogy 30 fokon fölül emelkedjen a hőmérséklet, és hát természetesen így sokkal kevesebben.
11: Körülbelül mennyivel csökkent a vásárlóerő?
10: Hát szerintem körülbelül olyan, most olyan 60-70%-ban vannak az emberek. De reméljük, hogy az augusztus majd sokkal melegebb fog lenni.
8: A következő napokban ismét visszatér a nyárias meleg, így várhatóan egyre többen keresik majd fel a Tiszapartot, hogy a víz közelében vészeljék át a forró napokat. A strand, a rendezett partszakaszok, az árnyékot adó fák és a vízparti kikapcsolódási lehetőségek mind adottak ahhoz, hogy a családok, a fiatalok és az idősebbek egyaránt kellemesen töltsék el szabadidejüket. Legyen szó fürdőzésről, napozásról, egy hűsítő italról vagy egy kellemes sétáról a parton.
1: A pontos idő 12 óra 15 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Nemzetpolitikai kerekasztal beszélgetést tartottak Tusnádfürdőn, és Cicera tábor szerveztek Magyar Kanizsán. Jönnek a részletek. Magyarország állt Orbán Viktor beszédének fókuszában az erdélyi Tusnádfürdőn. A politikus idén már nem magyar miniszterelnökként, hanem az áprilisi parlamenti választáson vereséget szenvedő és ellenzéki pozícióba kerülő Fidesz elnökeként mondott beszédet a bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor színpadán. Beszéde ezúttal nem a világban uralkodó helyzet megértésére összpontosított, hanem a magyarországi állapotok értelmezésére és a szükséges lépésekre. Határozott kritikával illette a Tisza kormányt. Azt mondta, a demokrácia és a jogállam felszámolása a kizárólagos hatalomgyakorlás felszámolása érdekében történik, ez pedig, mint mondta, bűncselekmény, jelezte. Személyre szabott visszamenőleges hatályú jogszabályokkal az ellenzék felét kizárták a politikából, valamint személyre szabott visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással leváltották a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt, és ezzel megszüntették a jogállamot is. A Fidesz elnöke a következő időszakra vonatkozóan azt mondta, ellenzéki politika helyett ellenállási politikára kell váltani. Ehhez kapcsolódóan több teendőt is felsorolt. Ezek felszólalni a hazugságok ellen, elmondani az igazat a fenyegető gazdasági helyzetről, meg kell védeni az elmúlt 16 évet, és ki kell állni a szabadság mellett, nyomatékosította Orbán Viktor. A bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor a 90-es években a román-magyar párbeszéd fórumaként jött létre. Ugyanakkor idén a szabadegyetemre meghívott román közéleti szereplők közül csak kevesen vállalták a részvételt. A szervezők ugyan meghívták a Tisza párt több miniszterét és kormányzati tisztségviselőjét is, de ők is elutasították a részvételt.
12: Ma az a dolgunk összefoglalni zárásképpen, hogy tanuljunk a hibáinkból, büszkén álljunk ki a vívmányaink mellett, erősítsük a nemzeti ellenállást, segítsük a szabadság szerető embereket, álljunk ki azok mellett, akik felemelik a hangjukat, és garantáljuk az embereknek, hogy amit a közelgő megszorításokkal elvesznek tőlük, azt egy új, higgadt, nyugodt polgári kormányzás vissza fogja nekik adni. Sűrű idők jönnek, és mi küzdeni fogunk.
1: Merre vigyük végzetünk? Ezzel a címmel tartottak tegnap kerekasztal beszélgetést a székelyföldi Tusnádfürdőn. A 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor hagyományos nemzetpolitikai kerekasztal beszélgetésén áttekintették az eddigi nemzetpolitikát, a terveket és a jövőbeni kihívásokat. Az anyaországi előadókon kívül a Kárpát-medence minden magyar lakta részéről érkeztek külhoni magyar politikai szervezetek képviselői. Balogh Sára összeállítása.
13: A külhoni magyar közösségek túléltek mindent az elmúlt 106 esztendőben, fogalmazott felszólalásában dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke a nemzetpolitikai kerekasztal beszélgetésen.
14: Miért történhetett ez meg? Egyrészt azért, mert erős identitással rendelkezünk, másrészt azért, mert inkább többé, mint kevésbé egységesek voltunk, és azért, mert rengeteg olyan becsületes magyar ember van Lendvától, Csíkszeredáig, Kassától, Fiumeig, aki az elmúlt hónapokban, években, évtizedekben, vagy ha úgy tetszik, évszázadban a saját családjától, saját magától elvéve az időt építette a közösséget. A közösségépítés az a tevékenység, ami jelentős mértékben járulhatott ahhoz hozzá, hogy a mi nemzetrészeink mindent túl tudjanak vészelni, át tudjanak vészelni az elmúlt 106 esztendőben.
13: A pártelnök kiemelte, az a stratégia, ami az elmúlt évtizedekben jellemezte a vajdasági magyar közösség megmaradását és fejlődését, biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy annyian még mindig legyünk, mint amennyien még vagyunk. A gazdaságfejlesztési program, az otthonmaradás segítő program mind hozzájárult ahhoz, hogy gátat szabjunk az asszimilációnak, tette hozzá Pásztor. Majd az elkövetkező időszak kihívásairól is beszélt.
14: Az elkövetkező hónapokban is kihívások várnak ránk, ugyanis lesz egy szerbiai parlamenti választás valamikor a következő hónapokban, lesz egy magyar nemzeti tanácsi választás, hiszen lejár a 4 éves mandátum, elképzelhető, hogy lesz egy köztársasági elnökválasztás is, és azt tudom mondani, hogy minden választás kisebbségi sorsban sorsdöntő, mert elég egyszer alul maradni, elég egyszer megrodjanni, elég egyszer kimaradni, meggyengülni, és onnantól a közösség védtelen marad.
13: Kormányok jönnek, mennek, de van olyan dolog, ami visszacsinálhatatlan, ami itt van és fundamentum, hangsúlyozta Semjén Zsolt, a KDNP elnöke.
15: És mindaz, amit az elmúlt másfél évtizedben az emberekbe, a magyarságukba, az oktatásukba, a magyar iskolákba tettünk, az megmarad. Az ő magyarságukat nem lehet visszacsinálni. És ezért biztos vagyok abba, hogy kell találni egy józan együttműködést a mindenkori kormányok között a külhoni magyar intézmények támogatására, az elért eredmények fenntartására, mert ez nem pártpolitikai kérdés, és biztos vagyok abba, hogy a külhoni magyarság azzal az erővel, amivel egyébként túlélte Trianont, és azzal a háttérrel, ha tetszik, kistafírozással, amit az elmúlt másfél évtizedben megcsináltunk, túl fogja élni a nehézségeket, túl fogja élni akár az adott utódállamban való nehézséget, akár a magyarországi nehézségeket, és a magyarság örök, és a magyar nemzetrészek örökek azért, mert élni akarnak.
13: A Szlovákiai Magyar Szövetség 2019. októberében alakult mozgalomként. A 2020-as szlovákiai parlamenti választáson választási pártként indult, amely az eredeti mozgalmat, a Magyar Közösség pártját és a Magyar Fórum pártot fogta össze közös választási listán. Élén Gubík László áll 2024 óta.
16: 80 évvel a szemétségek megtörténése után a leghatásosabb és a legelegánsabb válasz, ha még mindig talpon lévő közösség és annak egyetlen releváns pártja egy olyan választ fogalmaz meg, hogyha 13 elnöki rendelet szólt a mi kollektív bűnösségünkről, akkor mi 13 pontban fogalmazzuk meg a mi kollektív jövőképünket. Erről szól a Magyar Szövetségnek a programja.
13: A felek egyetértésüknek adtak hangot, hogy a jelenlegi magyarországi politikai fordulatok ellenére is jogosultsága van a nemzetpolitikának, a kerekasztal beszélgetéseknek, a közös gondolkodásnak és a tenni akarásnak.
1: A Magyar Kanizsai Tisza Néptánc Egyesület első alkalommal szervezte meg a Kecskerágó citera tábort. A 4 napos táborban 22 citerás vesz részt, akik délalföldi népdalokat tanulhatnak. A pontos idő 12 óra 23 perc, híradót hallottak.
17: Időjárás.
1: Szabadkán és környéken jelenleg 24 fok van, és gyenge északi szél fúj. Túlnyomóan napos időre számíthatunk, gyenge vagy mérsékelt gomoly felhőképződéssel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakulhat.
18: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
19: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
20: Reklám következik.
21: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
22: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
23: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
22: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
23: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
21: Fontora Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban, válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
3: Ma hozzák a hét napot.
17: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
20: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
24: Reklámot hallottak.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
1: Reklámot hallottak.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: még zöld el a nyárfa az ablak előtt, de látod a mottan a téli világot, már hótakará el a bércitetőt. Csak én ülök ébren, félig szív cigarettát érzek a számban, a csókod íze helyett.
1: A csókod íze helyett.
0: És nem jön az álom, az enyhet adó, és nem tudok én meghalni se, élni se nélküled én már.
1: Élni se nélküled én már.
0: Én nem tudom mi ez, de jó nagyon, fájása édes, hadd fájjon. Hagyom, ha balgaság, ha tévedés legyen, ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem.

egész nap kutatlak, kereslek, egész nap sírok a testedért. Szomorú kedves a kedvesért, úgy élsz bennem, akár a vérem, nyitott szememben a világ, fájdalmaink a létezésben, vagy épp üvegben a szilánk. Köröttem kusza az élet, kusz

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. 111.500 dinár volt az átlagos nettóbér májusban Vajdaságban, derül ki a legfrissebb statisztikákból. Az összeget jelentősen emeli az új vidékiek keresete. A Székvárosban átlagosan nettó 133.000 dinárt vihettek haza dolgozók az év 5. hónapjában. Jól teljesített még Versec, ahol az átlagkereset mintegy 118.000 dinár, valamint Pancsova, ahol 117.000 dinár volt. 100.000 dinár feletti átlagbért fizettek még például Temerinben, Nagykikindán, Zentán, Szabadkán, Mitrovicán, Rumán és Ópazován is. Vajdaság többi településén az átlagkereset 80-90.000 dinár között mozgott. A legalacsonyabb átlagkeresetet hónapok óta Bácson jegyzik. Ott májusban is csak átlagosan 88.888 dinár kerestek az emberek. De Törökbecse és Kishegyes is sereghajtó. Az országos átlagbér az érintett hónapban 118.398 dinár volt, míg a reális átlagot mutató mediánbér 93.277 dinárra jött ki. A Gyerdáp, a Vaskapu egy vízerőmű a szokásos áramtermelésének csupán harmadát állítja elő, a lakosság ellátása azonban nincs veszélyben, nyilatkozta Dusán Zsivkovics, a szerb villanygazdaság igazgatója. Mint kiemelte, a Duna rendkívül alacsony vízállása más szerbiai energetikai létesítményeket is érintett, például a Kosztolászi szénerőműveket, ahol a vízhiánya a hűtőrendszerek működését is befolyásolta, ami a termelés csökkenéséhez vezetett. Zsivkovics hozzátette, az előrejelzések sem biztatóbbak, sőt egyes prognózisok szerint augusztus elején a Duna vízhozama mindössze 1500 köbméter lesz másodpercenként, vagyis a biológiai minimum körül alakulhat. Ennek ellenére nincs ok aggodalomra, az ország mintegy 6,5 millió lakosának villamos energia ellátása továbbra is biztosított lesz. Belehalt sérüléseibe egy szerb házas pár egy a Bulgária nyugati részén történt tömegkarambolt követően. A baleset helyi idő szerint pénteken 17 óra körül történt a Szimitli közelében fekvő Csernice településnél az E79-es főúton. A bolgár sajtó beszámolói szerint két teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. A személyautóban utazó szerb házas párt súlyos sérülésekkel szállították a Blagoevgrádi kórházba, ahol később mindketten belehaltak sérüléseikben. Az elsőleges információk szerint a Blagoevgrád irányába haladó személyautó eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba, ahol előbb az egyik, majd a másik teherautóval is összeütközött. A baleset pontos körülményeit a bolgár hatóságok vizsgálják. Hétfőre sztrájkot hirdettek a görög vámosok az Evzoni, a Dojrani és a Niki határátkelőkön. Tájékoztatásuk szerint a görög hatóságoktól kapott információk alapján macedón idő szerint 5 és 9 óra között, görög idő szerint 6 és 10 óra között a személygépkocsikat 10 percenként engedik majd át. A teherforgalom teljesen leáll mind a Görögországba történő belépés, mind a kilépés irányába. Észak-Macedónia belügyminisztériuma kiemelte, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek, és teljes emberi, valamint technikai kapacitásukat szolgálatba állítják.
4: Időjárás.
5: Túlnyomóan napos időre számíthatunk gyenge vagy mérsékelt gomoly felhő képződéssel. Vasárnap a délelőtti órákban még többnyire napos idő lesz, a nap második felében, valamint hétfőn azonban megnövekszik a felhőzet és helyenként rövid ideig tartó eső, zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 32 fokig emelkedik.
6: Hallgassa a múlt zenéit,
7: tájékozódjon a jelenben.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
8: A főhős ellovagol a messzeségbe.
9: A repülő csészehaj leszáll.
8: Valaki fegyvert ránt.
9: Más pedig szerelmesen ölel.
8: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
9: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
8: Muzsikál a mozi.
9: A 107,1 MHz-en.
10: Filmdalok, amelyeket mindig jó újra hallgatni. Ez volt a mostani műsor vezérelve. Garantált a jó zene. Ez a Muzsikál a mozi, Orosz Ildikóval.
8: Muzsikál a mozi.
9: A Szabadkai Magyar Rádióban.
10: Két dal következik David Lynch 1990-ben készült romantikus bűnügyi drámájából, A veszett világból, melyben Nicolas Cage és Laura Dern játssza a főszerepet. Aranypálmát nyert Cannes-ban.

0: Robert De Niro, Ray Liotta és Joe Pesci látható Martin Scorsese 1990-es gangster moziában, a Nagy menükben. Ez a dal is elhangzik benne.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Yes, I know. Oh, yeah.

Ha már Martin Scorsese-nél tartottunk, nem hagyhatjuk ki a kaszinót sem, amelyet 1995-ben mutattak be. Ebben is játszik Joe Pesci és Robert De Niro, továbbá James Woods és Sharon Stone. A 70-es évek Las Vegasában járunk. A kaszinó biznisz a téma.

day on the 7th month, the 7 doctors say he was born for good luck.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
5: Muzsikál a mozi.
6: A 107,1 MHz-en.
7: A következő dal a Spieler eredeti címén a Rock'n'Roll című akciófilmben hangzik el, abban, amelyet Guy Ritchie 2008-ban készített.
8: Now when I was a little boy, at the age of five, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby, we could have a lot of fun.

Ritkán jobb a folytatás az első résznél, de ez a helyzet a Terminátor esetében. A második filmet, az ítélet napját 1991-ben mutatták be, és ez a dal is szólt benne.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en. Az 1994-es Ponyvaregény eredeti címén a Pulp Fiction Quentin Tarantino talán legemlékezetesebb mozija. Zenéje pedig több, mint felismerhető.

A sztárom a párom, vagyis a Notting Hill, egy Julia Roberts és Hugh Grant főszereplésével készült romantikus vígjáték 1999-ből.

A Thomas Crown ügy azon változatában, amelyet 1999-ben mutattak be, és amelyben Pierce Brosnan és René Russo szerepel, elhangzik a Zimmerman.

Robert Zemeckis 1994-es filmje a Forrest Gump legendássá vált Tom Hanks-szel a főszerepben. Ennek a dalaival búcsúzok. Ez volt a Muzsikálom mozi Orosz Ildikóval.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Az Amerikai Egyesült Államok ideiglenesen megszünteti a vámokat a szerbiai árura. Az intézkedés utáni időszakban pedig minden bizonnyal 10-12%-ra lehet számítani, nyilatkozta Alekszandr Vučić szerb elnök a közmédiának. Emlékeztetett, hogy eddig 35%-ot tett ki a vám, ami a kivitel szempontjából a hazai cégeknek gondokat okozott. Éjféltől, vagyis szombattól egy ideig a szerbiai termékeket viszont vámmentesen szállítják ki az USA-ba, tette hozzá. Az amerikai döntésnek számos pozitív hatása lesz. Több beruházást eredményezhet, javulhat Szerbia hitelminősítése. A vámok ideiglenes eltörlésével új fejezet nyílik az Amerikai Egyesült Államok és Szerbia kapcsolatában. A NISZ többségi tulajdonának megvásárlására is kitért. Elmondása szerint először optimista az orosz többségi tulajdonosok a MOL és Szerbia közti tárgyalások kimenetele kapcsán. Az államfő a szerbiai RTV-ben aktuális témákról beszélt, kiemelte, hogy augusztustól csökkenek a gyógyszerárak, szeptemberben folyósítják az egyszeri támogatást a nyugdíjasoknak, és minden felnőtt állampolgár számíthat pénzre a részvény alapból. Belehal sérüléseibe egy szerb házas pár egy a Bulgária nyugati részén történt tömegkarambol követően. A baleset helyi idő szerint pénteken 17 óra körül történt a Szimitli közelében fekvő Csernice településnél az E79-es főúton. A bolgár sajtó beszámolói szerint két teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. A személyautóban utazó szerb házas párt súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ahol később mindketten belehaltak sérüléseikbe. Az elsőleges információk szerint a személyautó eddig tisztázatlanokból áttért a szemközti sávba, ahol előbb az egyik, majd a másik teherautóval is összeütközött. A baleset pontos körülményeit a bolgár hatóságok vizsgálják. Magyarország állt Orbán Viktor beszédének fókuszában az erdélyi Tusnádfürdő. A politikus idén már nem magyar miniszterelnökként, hanem az áprilisi parlamenti választáson vereséget szenvedő és ellenzéki pozícióba kerülő Fidesz elnökeként mondott beszédet a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor színpadán. Beszéde ezúttal nem a világban uralkodó helyzet megértésére összpontosított, hanem a magyarországi állapotok értelmezésére és a szükséges lépésekre. Határozott kritikával illette a Tisza kormányt. Azt mondta, a demokrácia és a jogállam felszámolása a kizárólagos hatalomgyakorlás felszámolása érdekében történik. Ez pedig, mint mondta, bűncselekmény. Jelezte, személyre szabott visszamenőleges hatályú jogszabályokkal az ellenzék felét kizárták a politikából. Valamint személyre szabott visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással leváltották a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt, és ezzel megszüntették a jogállamot is. A Fidesz elnöke a következő időszakra vonatkozóan azt mondta, ellenzéki politika helyett ellenállási politikára kell váltani. Ehhez kapcsolódóan több teendőt is felsorolt. Ezek felszólalni a hazugságok ellen, elmondani az igazat a fenyegető gazdasági helyzetről, meg kell védeni az elmúlt 16 évet, és ki kell állni a szabadság mellett, nyomatékosította Orbán Viktor. Menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország, reagált Orbán Viktor Tusnádfürdői beszédére Magyar Péter. Magyarország miniszterelnöke a közösségi médiában posztolta a Fidesz elnök előadására reagálva, hozzátette, csodaszép hétvégét. Magyar Péter a beszéd előtt is közzétett egy bejegyzést, abban egy tavalyi tusványosi képet közölt Orbán Viktorról, aki egy fekete pólót viselt, amelyen az idei választások dátuma mellett a 4x5-ös felirat is látható, utalva ezzel arra, hogy az idei áprilisi választásokat 4-5-öddel nyeri majd meg a Fidesz. A Tisza elnöke egy friss felmérést is szemléltetett, amely alapján a korábbi kormánypárt mindössze 19%-os támogatottsággal számolhat a Tisza párt 74%-ához képest. Megnövekedett a forgalom a horgosi határátkelőnél. Az adatok szerint az éjszakai műszak során mintegy 16 ezer utas, több mint 4500 személygépkocsi és 100-nál is több autóbusz haladt át a határátkelőn. Az utasok többsége külföldi állampolgár volt, akik Szerbián keresztül utaznak a görögországi nyaralóhelyekre, illetve Dél-Európa más úti céljai felé. Ez az első nyári hétvége, amikor Szerbiából kifelé is jelentősebb torlódásokat tapasztaltak. A Magyarország felé utazó autósoknak fokozott óvatosságot és türelmet javasolnak, mivel ezen a hétvégén Budapesten rendezik meg a Forma 1-es Magyar Nagydíjat, ami várhatóan tovább növeli a forgalmat a magyar főváros környéki utakon.
0: Időjárás.
3: Az előrejelzések szerint holnap a délelőtti órákban még többnyire napos idő lesz, a nap második felében, valamint hétfőn azonban megnövekszik a felhőzet, és helyenként rövid ideig tartó eső, zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 32 fokig emelkedik.
2: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
4: Friss hírek minden órában.
2: A 107,1 MHz-en.
5: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
6: Készül a színpad, jönnek a sztárok, a régi kedvencek, kiket nagyon vártok.

0: és olyan jó, hogy fel nem fogható.
1: Szép napot kell mindenkinek, illetve szavaztok szombata és szobatonként ezen a hullámoszon a 107,1-en, a 107,9 MHz-en és az egész világon követhető műsor első pillanatainak a fültanúi vagytok, mert ahol van létezik internet kapcsolódási lehetőség, követhető ez a mai műsor, és bele is lehet szólni a műsor zenei arculatába, méghozzá úgy, hogy a 0-66-36-36-33-as elérhetőséget használjátok, SMS-ben, illetve Viberen keresztül lehet jelentkezni, csak is kizárólag írásban, Viberen keresztül az egész világról ingyen van. Ki tudja, meddig lesz ez így, éljetek a lehetőséggel. És tulajdonképpen ez egy olyan műsor, ahol tulajdonképpen én vállalom a főkolompos szerepét, tettes társakat keresek, akik segítenek összeállítani a műsor zené arculatát. Ne felejtjétek el, a nosztalgia hangvételi műsorról lévén szó, nagy előnyt élveznek azok a felvételek, zeneszámok, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak, de nincs semmi se kőbevésbe, mert mindennek az a lényege. Ti vagytok a hallgatók, és a ti kedvetekbe szeret járni műsor közben. Amikor Discord klubban dolgozunk, akkor a látogatóknak is a kedvében szeretné járni. Lesz olyan alkalom, minden kettőt össze lehet hozni. Mikor is, hogy is? Hát úgy, hogy tulajdonképpen augusztus 6-án csütörtökön a Rádió Diszkó élőben fog jelentkezni Palicsról, a néhai Palicsi Amfora Lemez Diszkó előtti teraszról. Bízom benne, akkor is ott lesztek, ott is lehet zeneszámokat kérni, és ott lesznek látogatók, lesznek hallgatók, de nem minden nap esemény elé nézünk. Bízom benne, ott lesztek, és jól érzitek magatok, akkor lesznek egy folytatásra. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatárs, Váradi Valentin a keverőpult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket. Egészen este 8 óráig együtt lehetünk ezen a hullámoszon. Az első felvétel már is korongon van, egy vidám hangvételi dalról van szó. Így valahogy köszöntik egymást a matrózok és a kapitány, illetve a matrózok a kapitány. Ahoy, aye, aye, captain, the Ricky King felvétele, hölgyeim és uraim, elindult a Slágergyár.

Földi Orsolya a magyarországi Csipet csapat nevében jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és egy olyan pörgős felvétellel szeretne kedveskedni a barátnőinek, a Csipet csapat tagjainak, ami pörgős, vidám hangvételű, és bízik benne, hogy tudok olyasmit nyújtani nekik, amit még eddig nem hallottak. Hát, nem is olyan túl egyszerű dolog, de ez egy ritkaság, ami most következik, mert annak idején régen a diszkóklubok fénykorra szombatonként volt, és arról szól ez a következő felvétel, kevésbé is persze zeneszám, de hát ha már nekem megvan, másnak is meg lehet. Tension az együttes neve, Saturday Night, illetve csak Saturday, erről szól a dal, szombatról van szó.

István és Géza kis helyesi jelentkezett SMS oldalunkra. Jóval a műsor kezdet előtt útnak indították az SMS-t, a zenekérést, az üdvözletet a stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak, de benne van, hogy slágergyár, Manu, tudom, hogy ennek a műsornak szól az SMS, és így hangzik, szóljon hangosan az ének.

Peter Antal Szabadkára jelentkezett, az állandó slágergyár hallgató közé tartozik. Üdvözlet mindenkinek, vidám szép délutánt kíván. Van itt néhány zeneszám a listáján, megnézem, hogy mit tudok összekaparni mai műsor közben. Széchi Pál felvétel, amit Antal szerette meghallgatni, ha nem vagy velem, itt van kéznél, ez indul.

Üdvözlet a stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak, és párjának, Istvánnak, barátnőjének, Katicának, Marikának és Ellának szeretne kedveskedni egy Irma nevű hallgatónk Kovács Kati felvételével. Érte Kovács Kati, csak áténekelte Donna Hightower felvételét. A dal eredeti címe This World Today is a Mess, magyarul így hangzik, de furcsa ez a világ.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15. Solar Hero DOO.RS 069-123-35-15.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével.

0: 0632-638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődő a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú. 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet. 062-92-84-531. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, a saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064-973-86-87-es telefonszámon. 064-973-86-87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon. Tehát 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
0: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a
0: 024-222-638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban! Slágergyár, a lemezlovas kis János.

Kornélia zenekérése és valamennyivel a műsor kezdet előtt megjelent SMS oldalunkon üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, hallgatóknak, és mindenkinek szebb legyen a szombat kora délutánja. Azt a felvételt szeretné meghallgatni, melynek a címe Régi Presszó ablakánál.

Egy születésnapi jó kívánság következik a Slágegyár mai műsorán keresztül, méghozzá Manyi, Matyi, Jani és Sziszi szeretnének földi orsolya drága férjének, élete bearanyúzójának, Pandi Norbertnek kívánnak nagyon boldog születésnapot, mi is csatlakozunk ezzel a jó kívánsághoz a stúdióból. Kedves Norbert, nagyon boldog szülinapot, de a zeneszámot a nők választották, és ahogy ők írják, nem kell elfelejteni, hogy a nők nélkül az élet mit sem él, néha megnehezítik a férfiak életét, no de ez így van jó, és az az igazság, mi férfiak se szoktunk adósak maradni. Még egyszer boldog szülinapot, a dalt, a zeneszámot a csajok választották, ne számolt az éveket, élvezd az életet.

Matilda Szabadkán jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, hallgatóknak és a fiának, aki Ausztriában az internetnek hála követi ezt a mai műsort. A zeneszámot Matilda választotta, és így hangzik: egyszer megjavulok én.

Kovács Kati felvétele következik, ez egy olyan zeneszámról van szó, mivel tartozok már lassan egy hete egy Sziszi nevű hallgatónak, akkor nem volt kézni az a felvétel, ami szeretett volna meghallgatni. YouTube-on se lehet megtalálni. Elég sok Kovács Kati felvétel porosodik itt a polcokon, azokat sem találták. Kicsit jobban körülnéztem a nagyvilágba. Megvan, megszereztem, kedves Sziszi. Arról van szó, de én nekem úgy hasonlít az angol közmondásra. Mert az angoloknak, ha valami tetszik, ha valami jó, és szeretik, hogy sokáig, nagyon sokáig tartson, akkor azt mondják, hogy forever and a day, mindörökké plusz még egy nap. Mire kell az a még egy nap? Hát, hogy újrakezdjék az egészet. A magyarok sokkal szerényebbek, azt mondják Kovács Kati felvételén keresztül, ezerszer és még egyszer. Úgy köztünk legyen mondva, ezerszer, az se kis szám.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

Rozália Kanizsáról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a Könnyes Levelek című felvétellel szereti feldobni a Slágergyár hallgatók szombatkora délutánját.

lányok, köszönöm, hogy sírtatok. Vajon mikor láttok, leveletek bíztatott?

Tóni Palicsa jelentkezett, üdvözlet a Slágegyre hallgatóinak, és azt írott, kedves Tóni, mert nagyon várod augusztus 6-át, amikor a Rádió Diszkó, a Szabadkai Rádió csütörtöki műsorra élőben jelentkezik Palicson, a Néhai Amfora Lemezklub terasszáról. Hát én ott leszek, bízom benne, te is, és nem csak te, mások is lesznek, és végre egy olyan rádió műsor lesz, hogy nem csak hallgatói, hanem látogatói is lesznek. Az elszámot Tóni kért, és így hangzik, Kim Wilde, Cambodia.

0: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Monika mikrofonnál. A Gyerdáp, a Vaskapu egy vízerőmű a szokásos áramtermelésének csupán harmadát állítja elő. A lakosság ellátása azonban nincs veszélyben, nyilatkozta Dusan Zsivkovics, a Szerbő Villanygazdaság igazgatója. Mint kiemelte, a Duna rendkívül alacsony vízállása más szerbiai energetikai létesítményt is érintett, például a Kosztolaci szénerőműveket, ahol a vízhiánya a hűtőrendszerek működését is befolyásolta, ami a termelés csökkenéséhez vezetett. Zsivkovics hozzátette, az előrejelzések sem bíztatóbbak, sőt egyes prognózisok szerint augusztus elején a Duna vízhozama mindössze 1500 köbméter lesz másodpercenként, vagyis a biológiai minimum körül alakulhat. Ennek ellenére nincs ok aggodalomra, az ország mintegy 6,5 millió lakosának villamos energiaellátása továbbra is biztosított lesz. Ejtőernyős balesetben halt meg egy ismert szabadkai üzletember. 39 éves korában elhunyt Nemanja Mikács, a szabadkai székhelyű Elevens akkumulátor technológiai vállalat alapítója és vezérigazgatója. Nemanja Mikács a szerbélyi akkumulátor technológiai fejlesztések egyik meghatározó alakja volt, vegyészmérnöki diplomáját a londoni Imperial College-ben szerezte, pályafutását az Olpak Groupnál kezdte, majd megalapította az Elevens vállalatot. Vezetésével a cég saját lítium vasfoszfát akkumulátor cell technológiát fejlesztett ki, és Szabadkán elindította ezek gyártását, amellyel felkeltette az európai autóipar és energetikai szektor figyelmét. Pontokba szedve foglalt össze a következő időszak teendőit Orbán Viktor az erdélyi Tusnádfürdőn. A politikus idén már nem magyar miniszterelnökként, hanem az áprilisi parlamenti választáson vereséget szenvedő és ellenzéki pozícióba kerülő Fidesz elnökeként mondott beszédet a bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor színpadán. Előadása ezúttal nem a világban uralkodó helyzet megértésére összpontosított, hanem a magyarországi állapotok értelmezésére és a szükséges lépésekre. Azt mondta, tanulni kell a hibákból, büszkén ki kell állni a vívmányok mellett, erősíteni kell a nemzeti ellenállást, segíteni a szabadság szerető embereket, ki kell állni azok mellett, akik felemelik a hangjukat. Megnövekedett a forgalom a Horgosi határátkelőnél, folyamatosan változó a várakozási idő. Az adatok szerint az éjszakai műszak során mintegy 16 ezer utas, több mint 4500 személygépkocsi és 100-nál is több autóbusz haladt át a határátkelőn. Az utasok többsége külföldi állampolgár volt, akik Szerbián keresztül utaztak a görögországi nyaralóhelyekre, illetve Dél-Európa más úti céljai felé. Ez az első nyári hétvége, amikor Szerbiából kifelé is jelentősebb torlódásokat tapasztaltak. A Magyarország felé utazó autósoknak fokozott óvatosságot és türelmet javasolnak, mivel ezen a hétvégén Budapesten rendezik meg a Forma 1-es Magyar Nagydíjat, ami várhatóan tovább növeli a forgalmat a magyar főváros környéki utakon.
5: Időjárás.
7: Az előrejelzések szerint holnap a délelőtti órákban még többnyire napos idő lesz, a nap második felében, valamint hétfőn azonban megnövekszik a felhőzet, és helyenként rövid ideig tartó eső zápor zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 32 fokig emelkedik. Kedtől ismét többnyire napos és fokozatosan melegedő idő várható, a jövő hét végére pedig nagyon meleg, igazi nyári idő valószínű.
4: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
3: és a Régió Rádió hullámhosszán.

Mai műsorodik második órába léptünk, és nem minden napi dolog következik a slágergyár történelmében, hiszen ilyen még nem fordult elő az előző órában. A vége felé kicsit elszámolta magam, mi az, hogy kicsit nagyon elszámolta magam, és a Tony zenei kérés épp, hogy elindult, már is vége lett. Nem tudtam teljesíteni Kim Wilde-tól a Cambodja Cambodia című felvételt, amit Tony szeretett volna végighallgatni. Most pótolom a hibát, ahogy szokták mondani, én tévedtem, mea culpa, az én hibám, ezt latinul úgy mondják, hogy mea culpa, és nem szeretném, hogy Tony, aki palicsi, és nem sokat kell gyalogolni, ne legyen ottan augusztus 6-án a Rádiódiszkó élő adásán, és ezért most következik azt, hogy egyszer már beígérted, de mostan nagyon odafigyelek, hogy végig menjen Kim Wilde felvétele Tony kérésére.

Dél napi köszöntő következik a Slágergyárvány műsoron keresztül, méghozzá Babi kérésére Demis Roussos felvétele következik, aki Babi Magdi barátnőjének Kelebián névnapi alkalmából nagyon sok boldogságot kíván, a dal címe természetesen Magdaléna.

Egy ismert téma következik, most egy Viola nevű hallgatónk kérésére üdvözli a Slágergyen hallgatóik. Azt a dalt szeretett kedves Villa meghallgatni, amelynek az eredeti címe így hangzik, hogy If You Go Away, szó szerint, ha lefordítom, ha egyszer elmész, de tulajdonképpen szerintem a zenéből indulva a dal lényege, hogyha egyszer majd nem leszel az életem része, Dusty Springfield változatában szeretnéd meghallgatni, kérem, parancs!

A zenekérés Jankó Rabbi alárás utott be, üdvözlet mindenkinek, és azt a felvételt szeretné meghallgatni, amint a műsoron keresztül ismert meg hónapokkal korábban, és most már tetszik neki, és a dal címe Jön majd egy nap.

A következő zeneszám a Sláger egy mai hallgatónak szeretnék kedveskedni, olyan felvétel, ami nagyon ismerősen fog hangzani. Ha már megmondom a címét, valószínűleg sokan vállat volna. Ez meg Mi Dancing in Your Arms, karjaidban táncolva, ez a dalnak az eredeti címe. De ez egy olyan felvétel, olyan zeneszám, amit ha egy kicsi jó akarattal lehet magyarul is dúdolni, adok tippet, hogy mely szöveget keresítek elő a memóriátokban. Nálad lenni újra jó lenne. Hát Kovács Kati ezt így énekli, és higgyétek el nekem, ez a dal szolgált annak idején, annak a Kovács Kati felvételnek az alapjául.

A következő felvételt Szöszi kérésére fogom lepörgetni, egy konzsuladalról van szó. Gyönyörű szombat délután kíván a slágergyár hallgatóinak, és azt a felvételt szeretné meghallgatni, melynek a címe Szemed tükre.

Egy pörgős Engelbert Humperdinck felvétel következik Slavica kérésére. A dal címe Sweet Lady Jane, kedves, édes kis Lady Jane.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

Piroska Horgos jelentkezett. Szép napot kíván mindenkinek, aki velünk van ez a szombat kora késő délután, kinek hogy tetszik. Szécsi Pál felvitelét szereti meghallgatni, melynek a címe Kismadár.

A következő felvételt egy Erika nevű hallgatónk kérése van lepörgelte, azt írja, kedves Erika, hogy magyar nyelven már hallottad a felvételt, és szeretnéd meghallgatni az eredeti változatát, ami Donna Hightower ad elő. Ez így igaz. A This World Today is a Mess, az a mai világ egy nagy keveredés. Donna Hightower adta ki, annak ide emlékszem, mindenhol kerestem ezt a felvételt, kislemezen sehol sem találtam, megvettem a nagy lemez, pedig az teljes hossza a zeneszámnak, mindössze 2 perc, 35 másodperc, 20 márkába került, 19.90-ben a kislemez, ez pedig akkor 4.55-ben ment, de nem bántam meg. Még ma is megvan, és ma is néha-néha használom. Most Erika kérésére Donna Hightower.

Egy újabb pörgős felvétel következik, most egy virágnemű hallgatón kedvében fogok járni. Nos, kedves virág, ezt a felvételt nemrég falunapon engedtem, és nem tudom miért, de az volt az érzésem, hogy ez volt a legsikeresebb felvétel az egész estén, amikor próbálkoztam különböző más zeneszámokkal is. Ó, mondd, miért? Ez van.

Gabi Bacsantevér jelentkezett, Barack Pálinkás szép napot kíván, nagy akcióban vannak Csantavéren, megkezdődött a nyugdíjas munkahét, kezdetnek kérnek tőlem egy felvételt, Gabi Báék, hát a kezdetről lemaradtam, de tudok adni tippet, hogy jobban érezitek magatokat, ha Barack Pálinka meg ott van, kicsi hangerővel a zeneszám is ott lesz nálatok, húzd meg jobban, menjen a munka. Hát ez a dal lényege. Húzd meg!

Adriano Celentano felvétele következik Laci kérésére.

Arankának már egy hete tartozom egy zenekérés teljesítésével. Kedves Aranka, bízom benne, most a rádiókészülék mellett vagy nem kaptad fel a vizet, ami késik nem múlik alapon. Következik a Kék Tulipán Aranka kérésére, majd egy Bézen felvétellel kedveskedek a mai hallgatóknak. Summer Night with You, egy nyári éjszaka, de veled.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A híradó főbb témái. A statisztikák szerint 110 ezer dinár feletti a vajdasági átlagbér. 6 ezer dinárt kap minden nagykorú szerbiai állampolgár szeptemberben. Stabil marad a villamos energiaellátás a Duna vízállásának csökkenés ellenére is. Felavatták a szerbiai katonaság legfiatalabb tisztjeit. Első alkalommal hajtottak végre Szerbiában kétoldali agyi revaszkularizációs műtétet. Ejtőernyős balesetben halt meg egy ismert szabadkai üzletember. Magyarország állt Orbán Viktor beszédének fókuszában az erdélyi Tusnádfürdő. Mondom a részleteket. 111.500 dinár volt az átlagos nettóbér májusban Vajdaságban, derül ki a legfrissebb statisztikákból. Az összeget jelentősen emeli az újvidékiek keresete. A Székvárosban átlagosan nettó 133.000 dinárt vihettek haza a dolgozók az év 5. hónapjában. Jól teljesített még Versec, ahol az átlagkereset mintegy 118.000 dinár, valamint Pancsova, ahol 117.000 dinár volt. 100.000 dinári feletti átlagbért fizettek még például Temerinben, Nagykikindán, Zentán, Szabadkán, Mitrovicán, Rumán és Ópazován is. Vajdaság többi településén az átlagkereset 80-90.000 dinár között mozgott. A legalacsonyabb átlagkeresetet hónapok óta Bácson jegyzik. Ott májusban is csak átlagosan 88.888 dinár kerestek az emberek. De Törökbecse és Kishegyes is sereghajtó. Az országos átlagbér az érintett hónapban 118.398 dinár volt, míg a reális átlagot mutató mediánbér 93.277 dinárra jött ki. 6000 dinár kap minden nagykorú szerbiai állampolgár, szeptember 22-én kezdik meg a kifizetéseket a részvényesi alapból, nyilatkozta Alekszandar Vučić a szerbiai RTV műsorában. Az államfő közölte, hogy a kifizetések előtt módosítani kell a vonatkozó törvényt, mert a jelenlegi szabályozás alapján csak azok lennének jogosultak a juttatásra, akik 2007. december 31-ig már betöltötték a 18. életévüket. A jogszabály ráadásul az időközben elhunyt jogosultak örököseire is kiterjedne, emiatt egyesek öröklés révén kétszer vagy akár háromszor is megkapnák a 6000 dináros összeget. Az elnök hangsúlyozta, hogy a törvénymódosítás célja az, hogy minden jelenleg nagykorú szerbiai állampolgár részesüljön a juttatásból, vagyis azok is, akik 2007 végén még nem voltak nagykorúak. A részvényesi alap többségi tulajdonosai jelenleg azok a szerbiai állampolgárok, akik a privatizáció során ingyenes részvényekre és pénzbeli juttatásra szereztek jogosultságot. A jelenleg hatályos törvény szerint erre azok a szerbiai állampolgárok jogosultak, akik 2007. december 31-ig betöltötték 18. életévüket, és eddig nem kaptak ingyenes részvényeket. Ez mintegy 4,8 millió embert érintett, akik a Telekom Szerbia, a szerbiai Nikola Tesla repülőtér, a NISZ, valamint a részvényesi alap részvényeiből részesültek. A Gyerdápa, a Vaskapu 1 vízerőmű a szokásos áramtermelésének csupán harmadát állítja elő, a lakosság ellátása azonban nincs veszélyben, nyilatkozta Dusan Zsivković, a szerbiai villanygazdaság igazgatója. Mint kiemelte, a Duna rendkívül alacsony vízállása más szerbiai energetikai létesítményeket is érintett, például a Kostolaci szénerőművet, ahol a vízhiány a hűtőrendszerek működését befolyásolta, ami a termelés csökkenéséhez vezetett. Zsivković hozzátette, az előrejelzések sem bíztatóbbak, sőt, egyes prognózisok szerint augusztus elején a Duna vízhozama mindössze 1500 köbméter lesz másodpercenként, vagyis a biológiai minimum körül alakulhat. Ennek ellenére nincs ok aggodalomra, az ország mintegy 6,5 millió lakosának villamosenergia ellátása továbbra is biztosított lesz. Ünnepélyes keretek között avatták fel a szerb katonaság legfiatalabb tisztjeit Belgrádban, a Bányicai laktanyában. Az idejében összesen 130 kadét kapta meg első tiszti rendfokozatát, közülük 102-en a Katonai Akadémián, 28-an pedig a Katonaorvosi Akadémián végeztek. Az eseményen Alekszander Vucic hangsúlyozta, hogy a szerb katonaság ma korszerűbben felszerelt és összehasonlíthatatlanul erősebb, mint korábban. A szerb államfő kiemelte, hogy a fejlesztések célja nem más országok fenyegetése, hanem Szerbia biztonságának szavatolása és a történelmi tapasztalatokból fakadó védelmi képességek megerősítése. A ceremónián a legjobb eredményt elért végzősök elismerésben részesültek, a hagyományoknak megfelelően pedig emlékkardot vehettek át. A frissen avatott tisztek a következő időszakban a szerb katonaság különböző alakulataiban kezdik meg szolgálatukat.
0: Büszke vagyok kadétjaink újabb évfolyamára, a legfiatalabb tisztjeinkre. Kissé meghatott is vagyok, hiszen ez már a 10. alkalom számomra, és a szerb történelemben nem volt olyan államfő, aki köztársasági elnökként 10 alkalommal köszönthette volna a legfiatalabb tiszteket. Ezért különösen örülök annak, hogy a fiatalok nagyszerű nemzedékeit indíthattuk el a lehető legjobb úton, a haza iránti szeretet és a haza védelmének útján. Hiszem, hogy ezek a fiatal nők és fiatal férfiak, akárcsak valamennyi kollégájuk, becsülettel, méltósággal, valamint Szerbia javára és dicsőségére fogják végezni a szolgálatukat.
2: Jukarist, Jeszláva Szerbia!
3: Első alkalommal hajtottak végre Szerbiában kétoldali agyi revaszkularizációs műtétet egy Moja-Moja szindrómában szenvedő gyermeknél. Ez a ritka, súlyos, krónikus, fokozatosan előre haladó agyi érbetegség akár agyvérzéshez vagy szélütéshez is vezethet. Az összetett beavatkozást a belgrádi Tis utcai egyetemi gyermekklinikán végezték el dr. Edward Smith bostoni szakorvos mentorálása mellett. A műtét 7 órán át komplikációk nélkül zajlott. A páciens jelenleg az intenzív osztályon kezelik, eszméleténél van és kommunikál. Sós Görgin összeállítása.
4: A Moja-Moja szindróma ritka betegség, amelynek során az agy fő verőerei és azok ágai fokozatosan beszűkülnek. Emiatt csökken az agyszövet vérellátása, jelentősen emelve a sztrók kialakulásának kockázatát. A belgrádi beavatkozást egy bostoni szakember mentorálásával amerikai mintára végezték el. Dr. Bojana Rankov-Petrovic, gyermekidegsebész. A beavatkozást a bostoni gyermekkórház és a Harvard szakembereivel együttműködésben végeztük, akik kidolgozták ezt a műtéti technikát, és nekik van a legtöbb ilyen páciensük Észak-Amerikában. Tőlük tanultunk, az ő módszereiket vettük át, és ugyanúgy valósítottuk meg a műtét előtti és utáni ellátást, valamint magát az operációt is. A műtét komplikációk nélkül zajlott le, és az is fontos eredmény, hogy a Tis utcai klinikán megteremtették a feltételeket az ilyen beavatkozásokhoz. A műtét 7 órán át tartott, és jól sikerült, mondta el dr. Ivana Petrov, gyermekanesteziológus. Ami a műtét utáni részt illeti, a gyermeket azonnal extubáltuk, felébresztettük. Jelenleg az intenzív osztályon kezelik. Eszméleténél van, kommunikál, és reméljük, hogy hamarosan átkerülhet a gyermekosztályra a további kezelésre. Ilyen műtétet eddig nem végeztek Szerbiában, az érintett pácienseket külföldön kellett megoperálni, ismertette dr. Iván Vukasinovics főorvos. Az ilyen betegségben szenvedő gyerekeket korábban az egészségbiztosítási alap támogatásával külföldre, leggyakrabban Svájcba küldték, ahol ezeket a műtéteket elvégezték. A mai ismeretek szerint a Moja-Moja betegség egyetlen sikeres kezelési módja a sebészi terápia, azaz az agyi revaszkularizációs műtéti kezelés, melynek célja, hogy különböző ereket vagy eres lebenyeket felhasználva helyreállítsák az agyi vérellátást. A Moja-Moja betegség gyakran mindkét agyféltekét érinti, így két külön műtéti ellátásra van szükség.
3: 39 éves korában elhunyt Nemanján Mikács, a szabadkai székhelyű Ilevenes akkumulátor technológiai vállalat alapítója és vezérigazgatója. Mikács a szerbiai akkumulátor technológiai fejlesztések egyik meghatározó alakja volt. Vegyészmérnöki diplomáját a londoni Imperial College-ban szerezte. Pályafutását az Olpe Groupnál kezdte, majd megalapította az Illevenes vállalatot. Vezetésével a cég saját lítium-vasfoszfát akkumulátor cell technológiát fejlesztett ki, és Szabadkán elindította ezek gyártását, amellyel felkeltette az európai autóipar és energetikai szektor figyelmét. A vállalkozót sokan olyan innovátorként ismerték, aki hitt abban, hogy a csúcs technológia Szerbiában is sikeresen fejleszthető és gyártható. Munkáját több szerbiai és nemzetközi üzleti elismeréssel is jutalmazták. Pontokba szedve foglalta össze a következő időszak teendőit Orbán Viktor az erdélyi Tusnádfürdőn. A politikus idén már nem magyar miniszterelnökként, hanem az áprilisi parlamenti választáson vereséget szenvedő és ellenzéki pozícióba kerülő Fidesz elnökeként mondott beszédet a bálványosi nyári szabad egyetemis diák tábor színpadán. Előadása ezúttal nem a világban uralkodó helyzet megértésére összpontosított, hanem a magyarországi állapotok értelmezésére és a szükséges lépésekre. Azt mondta, tanulni kell a hibákból, büszkén ki kell állni a vívmányok mellett. Erősíteni kell a nemzeti ellenállást, segíteni a szabadság szerető embereket, ki kell állni azok mellett, akik felemelik a hangjukat. Sós Görgin összeállítása.
4: Orbán Viktor Tusnádfürdői beszéde az elmúlt másfél évtizedben a magyar politikai élet egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Miniszterelnökként ilyenkor vázolta fel a következő időszak legfontosabb tennivalóit, kihívásait, irányait. Bár a helyszín, az időpont és minden más külsőség most is a régi időket idézte, a lényeg megváltozott. Miután a Fidesz alul maradt az áprilisi választásokon is, az új Tisza kormány vette át az ország vezetését, Orbán Viktor immár nem miniszterelnökként, hanem a Fidesz vezetőjeként szólt az egybegyűltekhez.
5: Az idei az különleges alkalom. 16 év után ellenzéki politikusként kapta meghívást.
4: Beszédében Orbán Viktor éles kritikával illette a Tisza kormányt.
5: Személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályokkal az ellenzék felét, a legerősebb vezetőit, most már Zsolt barátunkat is, kizárták a politikából. Megtiltották nekik, hogy a jövőben, megtiltották nekünk, hogy a jövőben indulhassunk a választáson. Ezzel, kedves barátaim, felszámolták a demokráciát. Ugyanis, ha nem az emberek döntik el, hogy kire szavaznak, hanem a hatalom dönti el, hogy kire szavazhatnak, akkor a demokráciának befellegzett.
4: A Fidesz elnöke a következő időszakra vonatkozóan azt mondta, ellenzéki politika helyett ellenállási politikára kell váltani. Ehhez kapcsolódóan több teendőt is felsorolt.
5: Ma az a dolgunk összefoglalni zárásképpen, hogy tanuljunk a hibáinkból. Büszkén álljunk ki a vívmányaink mellett. Erősítsük a nemzeti ellenállást. Segítsük a szabadság szerető embereket. Álljunk ki azok mellett, akik felemelik a hangjukat. És garantáljuk az embereknek, hogy amit a közelgő megszorításokkal elvesznek tőlük, azt egy új, higgadt, nyugodt polgári kormányzás vissza fogja nekik adni. Sűrű idők jönnek, és mi küzdeni fogunk.
4: Orbán Viktor beszédét megelőzően, mint minden évben, most is Tőkés László református püspök szólt az egybegyültekhez. A moderátor pedig Németh Zsolt, a Tusványos egyik alapítója és főszervezője, a Fidesz politikusa volt. A közönség soraiban a határon túli magyar pártok képviselői is helyet foglaltak, akiket külön köszöntöttek. A bálványosi nyári szabad egyetemis diáktábor a 90-es években a román-magyar párbeszéd fórumaként jött létre. Ugyanakkor idén a szabad egyetemre meghívott román közéleti szereplők közül csak kevesen vállalták a részvételt. A szervezők ugyan meghívták a Tisza párt több miniszterét és kormányzati tisztségviselőjét is, de ők is elutasították a részvételt.
3: Menthetetlen bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország, reagált Orbán Viktor Tusnádfürdői beszédére Magyar Péter. Magyarország miniszterelnöke a közösségi médiában posztolta a Fidesz elnökre előadására reagálva. Hozzátette, csodaszép hétvégét. Magyar Péter a beszéd előtt is közzétette egy bejegyzést, abban egy tavalyi tusványosi képet közölt Orbán Viktorról, aki egy fekete pólót visel, amelyen az idei választások dátuma mellett egy 4x5 felirat is látható. Utalva ezzel arra, hogy az idei áprilisi választásokat 4/5-del nyeri meg a Fidesz. A Tisza elnöke egy friss felmérést is szemléltetett, amely alapján a korábbi kormánypárt mindössze 19%-os támogatottsággal számolhat, a Tisza párt 74%-ához képest. A pontos idő 16 óra 15 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. A standok roskadoznak a friss idény zöldségektől és gyümölcsöktől. Adomány egy szabadkai menhelynek, jönnek a részletek. A nyár derekán járunk, a szabadkai tejpiac pedig ilyenkor a legszínesebb arcát mutatja. A standok roskadoznak a friss idény zöldségektől és gyümölcsöktől, a vásárlók pedig már akkor a reggeli órákban érkeznek, hogy beszerezzék a szezon kedvenceit. Lédús barackok, édes dinnyék, zamatos paradicsomok és ropogós paprikák sorakoznak az árusok pultjain, jól tükrözve a nyári piac bőséges kínálatát. Vajtai Viktória riportja.
0: Már a kora reggeli órákban is nagy a nyüzsgés a piacon. Van, aki bevásárló listával érkezik, másokat a friss gyümölcsök illata csábít a standokhoz. Egy dolog azonban biztos, nyáron a szezonális termékeké a főszerep. Sutus Magdolna, szinkrom.
6: A hétvégi ebédhez vásárolok, természetesen egy komplett ebédhez, zöldségeket, az összes körethez valót itt szoktam, sőt a húsit is itt vásárolom, és magamnak meg rengeteg gyümölcsöt veszek, mert én meg vegetáriánus vagyok, és akkor így rengeteg gyümölcsre van szüksége.
0: A vásárlók többsége ilyenkor elsősorban azt keresi, ami éppen terem. A görög dinnye, a sárga barack vagy a paradicsom szinte minden asztalon megtalálható, de sokan a befőzéshez és a télire való eltevéshez szükséges alapanyagokat is most szerzik be. Kakas Edit, árus.
7: Most jelenleg az őszi barack megy legjobban, azzal ugye van több fajtánk, azzal, hogy most már a szilva is indul, és a szilvát is most jobban evészetre veszik, mit tudom én, de hát majd nem sokára indulnak korábban, az idén, mint tavaly is a befőzős a leghárhoz, meg az ilyes, az is lesz nekünk van, úgyhogy itt leszek szilvában is majd még később is.
0: Az árusok szerint vannak termékek, amelyekért nap mint nap visszatérnek a vevők. A keresletet ugyan az árak is befolyásolják, de a jó minőség továbbra is az egyik legfontosabb szempont a vásárlóknál. Darazsac Klára, árus.
8: Ami most aktuális, a paradicsom, paprika, uborka, de legjobban most, ami jobban menő, az a kukorica. Annak most jött el a szezonja. Mondhatni, hogy az árak sajnos nem változtak, úgyhogy nincsen olyan, hogy drágulások, ugyanannyi, mint a többi évekhöz folyamodva, ugyanannyi az árak. És mondhatni, hogy hétvégenként észre lehet venni, hogy többen megjelennek a piacon. Úgyhogy vásárolgatnak friss árukat.
0: A nyári kínálat szintre hétről hétre változik, mire az egyik gyümölcs szezonja véget ér, már érkezik is a következő. Így a piacon mindig akad valami új a kosarakba.
3: A Minap médiaházunk is hírt adott arról, hogy segítséget kér egy szabadkai állatmenhely. Az Állatvédő Egyesületnek 74 ezer dinára volt szüksége, amely mintegy két hétre biztosítaná a menhely valamennyi lakójának napi ellátását. Közbenjárásunknak is köszönhetően a felhívás sok emberhez eljutott, így az adakozó állatbarátoknak hála, a négylábúak nem maradnak éhen. Az Egyesületnek nem csak a két heti étkeztetés sikerült ezáltal megoldania, de a hónapok óta fennálló állatorvosi költségek egy részét is sikerült kiegyenlítenie. Az aktivisták azonban továbbra is arra kérik a jószándékú embereket, hogy aki csak teheti, egy apró hozzájárulással havi szinten támogassa őket, hiszen az Egyesület működése kizárólag az adományoktól függ. Könnyítést jelentene számukra az is, ha nőne az örökbefogadók száma, mert ezáltal a telepen újabb sérült, elhagyatott kutyáknak tudnának helyet biztosítani. Szrigyen Szegedincsev aktivista.
9: Želim u ime subotičkih njuškica.
10: A subotičke njuškice és a kutyáink nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki adományozott a felhívásunk után. Sokkal több gyűlt össze, mint az a 15 napra való adag, amit terveztünk. Így a kutyák és mi is nyugodtak lehetünk a következő 3-4 hétben. Szeretném egyúttal arra kérni a polgárokat, hogy látogassanak el hozzánk, nézzék meg a kutyusokat és fogadjanak örökbe, mert teljesen megteltünk. Ez hatalmas könnyítést jelentene nekünk a kóborkutyák körüli helyzetben, és így folytatni tudnánk a mentésüket az utcáról. Ha a tél beállta előtt nem szabadul fel 20-30 hely, azaz nem adunk örökbe ennyi kutyát, télen nem tudunk majd újabb ebeket biztonságba helyezni. Jelenleg ez a legnagyobb problémánk, most emiatt aggódunk leginkább.
3: A pontos idő 16 óra 20 perc, híradót hallottak.
11: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van, és gyenge nyugati szél fúj. Vasárnap a délelőtti órákban még többnyire napos idő lesz, a nap második felében, valamint hétfőn azonban megnövekszik a felhőzet, és helyenként rövid ideig tartó esőzápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 32 fokig emelkedik. Én mára megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszont hallásra!

0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
1: környezetvédelem,
2: kultúra,
3: egészséges életmód,
2: közélet,
4: sport.
5: A 107,1 MHz-en
6: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
7: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
8: Mai műsorodunk harmadik órában járunk. Egy Oscar Harris felvételt választottam a műsorodőnek erre a részére. A dal címe Let It Be Me. Legyek én az igazi.
9: I would like to take a little of your precious time right now and tell you something that I would like to say to my baby.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődő 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TD típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú. 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet. 062-92-84-531. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, a saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064-973-86-87-es telefonszámon. 064-973-86-87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon. Tehát 062-92-84-531-es. Irányár 6000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon. Tehát 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTB honlapján a

0: Marketing osztályát a 024-222-638-as számon. Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Reklám következik.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Reklámot hallottak.
2: Ajánló következik.
7: A palicsitóból kifogtuk az aranyhalat. Puff! Nem varázsló, nem is jós.
8: A műsoretető
9: Kis János.
7: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
9: Manó.
7: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
10: Indul a mandula!
7: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
11: Takataka, kis bikini, meg ilyesmi, takataka.
7: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
12: Legyenek ott!
7: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
13: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
7: Kis János,
14: nagy buli!
0: Ajánlót hallottak.

Igen, igen, jól hallottátok, kedves hallgatók. Augusztus 6-án élő rádióadás az Amfora elől. Ez egy olyan rádióadás, ahol nem csak hallgatók, hanem látogatók is lesznek. A belépés díjtalan, tehát nem fog sokba kerülni, de ha valaki nem jön el, összehúzom a szemöldökkel, tűnyákat gondolok róla, és kiadjam az esti imádságomból. Most pedig Ibolya kedvében fogok járni, mert ő kérte a Csupakönyv a szobám című felvételt, aminek előadója Balázs Klári.

Aztán SMS-ben jelentkezett, az állandolgató közé tartozik, bármit csinál, amikor ilyen műsor szól, mint él, de az a mai slágergyár, akkor félfüllel mindig velünk van, halló távolságban tevékenykedik, és azt írott kedves Eszter, hogy jó, hogy létezik egy ilyen műsor, ahol a fiatalságunk hullámhosszán szórakozhatunk. Külön zenekérésed nincs, de azt hiszem, hogy tetszeni fog az a felvétel. Ez a Yesterday, tegnap című felvétel, magyar változata, a magyar cím így hangzik, néha még.

Kati is jelentkezett, a zene, amit szeretne meghallgatni, már lassan el is indult a háttérben, ma hangzik a Pointer Sisters felvétele, mert Kati ezt szereti meghallgatni. Üdvözlet mindenkinek, a stúdióban dolgozóknak, nekem és Valentinnak, valamint a hallgatóknak köszönjük szépen, és a Fire Tree című felvétel már el is indult.

Orfős jelentkezett, szeretném megköszönni Sziszinek és a többieknek a születésnapi köszöntőt, amit férjének Norbinak küldtek a mai műsoron keresztül. Szeretném mindenkinek kedveskedni, aki arra jár, annak egy Bambival fog kedveskedni, a többieknek meg egy zeneszáma egy a slágergyáron keresztül. Ez egy koncertfelvétel a Boyzone nevű együttestől. A No Matter What című felvétel, de fel van turbózva ez a koncertfelvétel Luciano Pavarotti hangjával. Érdemes ide figyelni.

A pontos időjelzés előtt még két felvételt tudunk meghallgatni. Először Ácsbá kedvében járok, aki mai műsoron keresztül Nyuszikának szerette kedveskedni egy zeneszámmal, egy felvétellel, melynek a címe Egyetlen szó, és utána egy stadionnyi hang fogja elmesélni, elénekelni, világá kültől, mi is az egyetlen szó, az, hogy szeretlek, majd utána hallgatóknak kedveskedni kéne egy olyan felvétellel, ami nagyon illik ránk, kedves slágergyár hallgatók, rám és rátok, mert a dal címe Együtt, és mégis oly külön.

0: Együtt, és mégis oly külön, mint faáktól az árny. Te távol hajolsz, gyönyörű, én zárkózottra válva vetem, tétova életem sikátor vadonába. Megcsodnálak, stán arcol is ütnélek, és betörnék. Lekötném a virágot, és rettegne már a környék, hogy végre vad hiányod ne válja belém a körmé.
1: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
1: 17 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Sláger.

Rodolfo és Anica a Pálinka dallal szeretnének kedveskedni a Zsednéki Faragó Csabának és Annának, akik pont most nagy örömmel főzik a kitűnő barack pálinkájukat.

Két felvétel következik, mind a kettő zenekérés teljesítése lesz. Az első aláírás nélkül futott be, üdvözlet mindenkinek egy dal a visszatérésre, és akkor ez a dal legyen Engelbert Humperdinck felvétele, a Coming Home című felvétel, majd Magdinak kedveskedek, aki Kelebiáról jelentkezett, és egy Cserháti Zsuzsa felvétellel szeretné megköszönni azt, hogy gondoltak rá a mai műsoron keresztül. A dal címe, köszönöm.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
6: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
7: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
8: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből el könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak.
1: Ezen a délutánon.
9: A Manó a mikrofonnál. Most a Szabadkai Magyar Musical!
10: Egy blueszenész következik, név szerint Solomon Burke, aki tulajdonképpen a blues világában volt ismert, de berobbant a diszkoklubok közé is a lassú felvételével, ami világsiker volt akkor is, még most is annak számít, legalábbis az én szememben. Together we light up the world. Közösen mi tűzbe hozzuk a világot.
11: I want to thank you for this song, because this song belongs to me and to you too. This song is the truth, and they say the truth will set you free. If you want to inside your soul,

A zenekérés SMS oldalunkra futott be, üdvözlet a stábnak és a drága Mihály családnak, kellemes nyaralást kíván szerető családja azzal a felvétellel, amit ebben a műsorban hallottak először, másodszor, és ma ki tudja, anyadszor. A dal címe egy búcsú kis falumtól. Goodbye, Little Village.

Ibolya is jelentkezett, Holland nagy távolban, a messzi távolban jelentkezik, hol Szabadkán, most nem tudom honnan futott be hozzám a zenekérés, de azt írja, üdvözlet mindenkinek, egy olyan zeneszámot szeretik meghallgatni, amit annak idején magyar változatban gyakran hallotta, a Tremelos együttes felvételéről, zeneszámáról van szó, a dal címe Suddenly You Love Me, biztos nagyon kicsi voltam akkor, amikor a dal született, de szívesen meghallgatnám. Most kedves Ibolya, nincs semmi probléma, emlékszek az együttes, a 60-as évek meglehetősen népszerűek voltak, sőt, még jó magam is megpróbáltam gitáron pötyögtetni a dalukat, de nem azt, amit kész tőlem, hanem egy egészen másikat, de nagyon népszerűek voltak, sok zeneszámot kiadtak a nagyvilágnak, és sok siker is volt köztük, van is belőlük itt egy egész csomó. Na, egyet epörgetek, azt, amit kész tőlem, Suddenly You Love Me, Tremeloszék.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

És következik egy újabb felvételető a Tremelos nevű együttestől, hiszen sok sikerszámt adtak elő, annak ők adták elő először például a Words Don't Come Easy című dalt, valahol 60-as években, később a 80-as években csinált újból világszámot belőle F.R. David, de most nem az a felvétel következik, hanem az a dal, akkor már kezdtem angolul valamennyire érteni, meg kezdtünk tanulni az iskolába. Even the bad times are good, megszereztem a lemezt valahogyan, és sokáig gondolkodtam, mit is jelentett a dal címe, amikor kicsit nagyobb lettem, lett barátnőm, akkor rájöttem, mit jelent az, hogy even the bad times are good, néha a rossz idő számít jó időnek, miért? Hát akkor kettesben félrevonulhatunk valahova.

Sziszi Puszta mérges, hogy jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, egy Zambó felvételt szeretnél, kedves Sziszi, meghallgatni, talán erre a dalra gondoltál, mert a címe így hangzik, egy nagy titkot őrzök.

Tibor Kishegyesről jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, egy Bojtorján felvételt szeretném meghallgatni, kedves Tibor, azt írott, hogy rám bízod a választást, valamiből választanom, rábökök egyre, na, ahol a lusta folyó, erre böktem rá.

0: Ajánló következik.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi Szent Mise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Ma is várja zenei kéréseiket Kis János, Manó.
4: Törpapa vagyok, a Manó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót, a 066 36 36 33 a számon.
5: A következő zeneszámot Pirosa kérésére fogom lepörgetni. Címe: Homokóra.
6: Ülök a szobámban, búsan egyedül, és a fájó múltra gondolok. Odakünn az utcán lassan fény dereng, és az órán pereg a homok.

Következik egy nagy név, egy hang valahol a 60-as évekből, talán 70-es évek elején is még élt. Kiről is van szó? Jim Reeves. Csoda, hogy ez a lemez még meg volt, nem kopott el teljesen, annyiszor lepörgettem annak idején. A dal címet tulajdonképpen lefordítva magyarra, persze a szó szerinti fordítás az, hogy az egy szerelmi vallomás, mert arról szól a dal, I love you because, szeretlek azért, mert, három pont, és a végén a csattanója elhangzik a zenében is, azért kedvellek, azért szeretlek, 'cause you, you, mert te vagy.

A következő dalnak a témája is a szerelem, Elvis Presley fogja eladni, hiszen a zeneszámok túlnyomó többségének ez a témája. Egy szabadkőhallgató kérésére az a Elvis Presley felvétel következik, mert arról szól, hogy can't help, nincs segítség, falling in love azokon, akik egyszer valakibe szerelmesek lesznek.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ez itt a Manó Show, itt minden hallható.
3: Most Kis János Manó pörgeti a retrós lágereket a Szabadkai Magyar Rádióban. Tekerje fel a hangerőt, mert...
4: Ez itt a Manó Show.
5: És ha már szerelemnél tartunk, akkor egy olyan felvételt választottam, ami szerintem sokan szeretnék hallani, sokan hallják is, hogy miről is van szó. Ha valaki azt sugge fülükbe, hogy ne változz meg, olyannak kedvellek, szeretlek, amilyennek megismertelek, ezért ne változz meg. Just the way you are. És ezt olyan hangon mondják, mint Barry White, ki tud ennek ellenállni.
6: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Az a ne kérés SMS oldalunkra, törpilló aláírás futott be. Hát bízom benne, hogy tetszeni fog a többi hallgatónak is az, amit törpilla kér. A dal címe, jegyezzétek meg, Bíbor Orgona.

Szokolai Zsolt Németországból jelentkezett, legalábbis a telefonszámjából lesz, sütöttem ki. Amit szeretném meghallgatni, az egy jó régiózenét hallgattál, miközben autót hajtotta. Ez a Now That We Found Love, most, hogy megtaláltuk a szerelmet című dalt, emlegeted. Igen, annak idején volt egy ilyen felvétel zeneszám, volt a folytatás is, hogy What We Gonna Do With Him, most mit kezdünk vele. Nem attól az együttestől engedtük, már elfejtettem, hogy kitől, de Zsolt kérés így hangzik, Heavy D and the Boys-tól azt a dalt szeretné meghallgatni, Now That We Found Love, parancs!

Hát igen, annak idején nem ezt a felvételt, nem ezt a változatot engedtük, de ugyanaz az ENSZ-a, de nem számít, olyanképpen változik a világ, változók. Jó magam is, egy Horgosi hallgató kérésére egy Korda György felvétel következik, és valami kommentát is illene, hogy fűzzek hozzá, legalábbis ez a kérésre, csak egyetlen egyszer tudsz élni, ez a dal címe. Nem is van túl nehéz kommentárt fűzni hozzá, hiszen az ember akarva akaratlan megfordul a temetőben, és megfordulhat a fejében valami. Ha meglát egy sírkövet, van rajta egy dátum, egy vékony csík, és egy újabb dátum. Nos, ez az élet. Az a vékony, a 2-3 centis csík a két dátum között, és nagyon, nagyon nem mindegy, hogy mivel töltjük ki ezt a vékony kis csíkot.

József Horgoson jelentkezett, üdvözlet a műsorvezető. Ez köszönöm szépen, ez nekem szól, meg a hallgatóknak, ez a többieknek. Céline Dion felvételét szeretném meghallgatni. A dal címe I Love You. Ezt azt hiszem nem is kell lefordítanom.

Sziszínű hallgatónk, a Találkozás című felvétel zeneszámot szeretné meghallgatni. Hú, kedves Sziszi, ha tudnád, hány zeneszám szól arról a témáról, hogy találkozás, most lehet első találkozás, utolsó találkozás, ki tudja, hanyadik találkozás, mindegy. Egy olyan felvételt választottam, bízom benne, hogy tetszeni fog, ha ismered, jó, ha nem ismered, hát most már ezentúl meg fogod ismerni. Jean-François Morisról van szó, és ha jól tudom, franciául a dal címe pont azt jelenti, hogy találkozás.

Rokkogranáta felvétele következik Slavica kérésére. Válaszok valamit Rokkogranátától, ha valamiből válogattam, legyen a szerelmi tangó, Tango d'amore.

A Neoton Familia felvétele következik Babi kérésére. Azt írja, kedves Babi, hogy ezt azért kéred, mert a gyerekek elutaztak tengerre, megérkeztek Rovinjba szerencsésen, és ezért kéred ezt a dalt, mert nagy kő esett le a szívedről. A dal címe 220 felett. Azért nagyon bízom benne, hogy hát, hogy azért kicsit óvatosabban vezettek Szabadkától Rovinjig.

Nem minden napi zenekérés futott be. Az első találkozás után mi lehetne a következő? Mit tenni ki ilyen zene szám után? Hát tulajdonképpen van olyan felvétel is, hogy rémálom nyitott rám ajtót, vagy stb., de ezt nem fogom leengedni, de nem ide való, az inkább egy ilyen humoros felvétel. De mondjuk így is lehet folytatni az első találkozást. Nem tudok nálad nélkül élni, vagy te vagy minden. Az már volt, ez még nem.

Ajj, az zenéből most hallom, ezek időközben összekaptak, utána próbálnak békülni, na mindegy. Miklós Topolyáról jelentkezett, egy olyan felvételt szeretett volna meghallgatni, már lepörgettem a mai műsorban, adok helyette valami mást, ez is hasonló kategória, véletlen séta.

Sokszor összejöttünk, sétálni ott este, szép lassan a beszéd változott szerelemre. Mikor kezet kértem, hogy maradjál velem, és te igent mondtál, én azt el sem hittem. Meséljük emlékét, hogy mennyire szép volt, az nap este sokkal jobban fény lett a hold. Néztük, hogy ragyogtak az égen a csillagok, mondtam, hogy ne féljél, neked én itt vagyok.

Műsoridőnknek ebbe az órában két pár része következik, mind a kettő zenekérés teljesítéssel lesz. Először Ibolya kérésére következik Chris Norman felvétele, hogy maradj még egy éjszaka, Stay One More Night, majd egy állandó szabadtúri hallgató kérésére, a hattyú igazsága.

Mai műsoridőnk 6. órában léptünk, és egy Kriszra felvétellel indítom műsoridőnknek ezt a részét. A dal arról szól, hogy az út a pokolba vezet, de hogyha ilyen zene szól a pokolba vezető úton, hát talán még az is elviselhető lesz.

Egy állandó hallgató azt a zeneszámot szeretné meghallgatni, melynek a címe a műsoromban hallotta, Te vagy minden. Nos, kedves állandó hallgató, már többen is adják elő ezt a dal, de bízom benne, hogy Dolly Rollig dalára gondoltál, hiszen ezt a változatot engedtem, ha nem tévedek, egy héttel ezelőtt is. Tehát Dolly Roll, Te vagy minden.

Egy ismert felvétel következik, először Bobby Solo adta elő, annak idején olaszul és világszám lett belőle, több nyelven is megjelent, többek között magyarul is, és a magyar címe így hangzik, egy kis árulkodó könycsepp.

Egyelőre a zápor csak így a slágérgyáron keresztül érkezett el a környékünkre egy állandó hallgató kérésére, mert a dal címe így hangzik: A zápor.

Matilka fiának szeretne kedveskedni a mai műsoron keresztül, aki Ausztriában az internetnek hála követi ezt a mai műsort. A dalcím, amit Matilka választott, így hangzik: Visszavárlak.

A következő zeneszámot a Walker Brothers neve együttes fogja előadni Babi kérésére. Ez egy olyan felvétel, olyan zeneszám, amit kedvel, régen megvolt kislemezen, és ki tudja, lehet, hogy még most is megvan neki, de most a műsoron keresztül fog elhangzani. The sun ain't gonna shine anymore.

Kós János felvétele következik, ez is a zenekérése között szerepel, ami aláírás nélkül futott be, és így hangzik valamit Kós Jánostól, akkor legyen az a valami, az a dal, melynek a címe Quando, Quando, az azt jelenti magyarul, ha zeneszám arról szól, hogy mikor jössz már én felém.

Egy pörgős felvétel következik, egy kislemez 1968-ban látott napvilágot Lepili előadásában. A Little Arrows azok a kis nyilakról szólnak, amelyet azok a dundik is angyalkák szoktak kilövöldözni ugye felhők mögül, és akit ez a nyilvesző eltalál, hát az reménytelenül szerelmes lesz abba, aki a szem előtt van.

Egy ismert téma következik, ha jól emlékszem, először a Bee Gees-ek adták ki, majd később többen is foglalkoztak a témával, íme Jimmy Somerville is közéjük tartozik. A dal címe kedvelni, szeretni valakit, illetve ahogy az Jimmy Somerville mondja, to love somebody.

Azt hiszem, nem tévedek, azt mondom, hogy egy kevésbé ismert előadó együttes következik. Hank, The Knife and the Jets, ez az együttes neve. A kislemez 1975-ben látott napvilágot, még mindig megvan nálam. Ima bizonyíték, a gitárkirályról szól a dal, Guitar King.

Bobby szóló felvétele következik Slavica kérésére. A dal tulajdonképpen a Keresztapa című filmnek a betétdala, Bobby szóló változatában a Speak Softly Love így hangzik.

A Spice Girls együttes következik Erika kérésére. A dal arról szól, hogy ha volna rá mód mindörökké élnél, mert a dal címe Viva Forever, élni mindörökké.

Kedves hallgatóink, ennyi fért bele a Slágergyár mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok szombat délutáni kora esti kikapcsolódásnak. Slágergyár ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, de már korábban is találkozhatunk, ha ti is úgy akarjátok. Csak egyet kell aludni, és itt a vasárnap ugyanennél a mikrofon mögött fogok csücsülni, mert a vasárnapi kívánság műsor házigazdá, műsorvezetője, jó magam leszek. Tudjátok, milyen műsor az, arról a listáról, amely 50 zeneszámot tartalmaz, holnap csak azokból lehet zeneszámokat választani, kérni, illetve küldeni valakinek. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs Váradi Valentin, a keverőpult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket, de ne menjetek messzire, mert a pontos időjelzés után tovább is lesz műsor ezen hullámoszon, méghozzá egy zenei válogatás az Exiu zene világából, aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást. Én mára búcsúzom, szevasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Exiu slágerek a 60-as és 70-es évekből.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Exiuslágerek.
1: Exiuslágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiu slágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb Exiu slágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Interneten is
1: a 107,1 MHz-en.
2: Rádió.
0: Minden idők legnagyobb exiusz slágerei nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Ne állítson az állomáskeresőn! Fontos információ következik.
2: Hallom a gyöngyöm!
1: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
3: Miért?
1: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
4: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
1: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.

0: A régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
3: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: A 70-es, a 70-es, 70-es
1: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Esti Koktél.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
2: Mert ami jó, az jó.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül. A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A Szabadkai Magyar Rádió óráján 23 óra múlt.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: 90-es évek. A milliárdokból és a 90-es évekből a következő
1: dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Ner acayipsin.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A retro slágerek otthona.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Ahol a régi slágerek tovább élnek.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.